Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap.

0: Ez a Forrás Rádió. Benne egy újabb hazai kedvenc.
1: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon, kibontom, ha eljön az ideje.

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás

0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután.

nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsor.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: Buenos Morgen!
2: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
2: 6-tól 10-ig.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még?
3: Még egy órán át.
0: Legyen tánc!
2: Legyen tánc!
0: Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

right, right, right, right, right, right, right, right, right.

buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát törni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: állunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Találkoztam ma reggel a takarító nővel, te találkoztál a portással, mindahányan láttak minket az interneten. Takarító nő mondta, hogy látott engem az interneten.
2: Igen, vissza is kérdezte, hogy akkor feltetszett iratkozni az OnlyFans-emre?
1: Tetszett látni a jobb lábamat? Ahogyan lecsúszik rajta a sejem kendő? És nyilván a Titanicolásunkat látták szerintem mindahányan, szóval arra gondoltam, hogy ezt a filmes vonulatot, hogy ilyen ikonikus filmekből egy-egy jelenetet előhozzunk, ezeket vinni kéne tovább, és gondolkoztam még így filmötleteken. Ugye múlt héten bedobtam, hogy a Szürke 50 árnyalatából egy klasszikus jelenetet előadhatnánk.
2: Igen, ezt én annyira nem pártoltam.
1: De aztán ráugrottam arra, hogy jó, aztán jöhetne a Magic Mike, és Kitty mondta, hogy ne rontsd el a kedvenc filmemet.
2: Nem is értem, új szintre emelnénk, nem hogy elrontanánk, újra értelmeznénk. Ez olyan, mint a feldolgozás.
1: Na, és akkor gondolkoztam még így a hétvégén, hogy mit lehetne jól megcsinálni. Én élnék még veled egy Terminátort. Te lennél az, aki mesztelenül megjelenik itt a Stúdium tér 1-nél. Majd megkérem itt a dohányosokat, hogy fújják köréd a füstöt. Nem látszik semmilyen művészi lesz, tehát az oldalról művészi. Tudod.
2: Az.
1: Azt érzem még, esetleg egy halálos iramban úgy, hogy kölcsönkérjük a Lackónak a régi rózsaszín Suzuki-ját.
2: Ez egy jó dolog, igen, azt is lenne.
1: Eljátszhatnánk a Dolog című filmet, azt itt vennénk fel a WC-nél. És még egy eszembe jutott, de ezt elvetettem, a ravasz az agy és a két füstölgő puskacső.
2: Örülök, hogy nem a Szexi és New Yorkban gondolkodtál.
1: Mi, azt is el tudod képzelni?
2: Hát nem tudom, vagy, de hogy így a Tomival nem tudom, tehát hogy eljátszok ilyen fiúsba.
1: Te nyomadnánk Tomi és Jerryt is. Tomi lenne a bulldog, te lennél a Jerry, és én meg a Tom. Mindig én szívom meg.
2: Na igen, az jó, az tetszik.
1: Na az is működne, vagy Dallas, de akkor ott szerintem a második jelenet után sakár részegen feltrengenénk valahol, tehát nem bírnánk olyan szinten fogyasztani, mint ők.
2: Igen, esetleg szomszédok.
1: Ez nem lenne odalmas?
2: Ha már ilyenek te magyar, hát figyelj, nem tudom, tehát hogy...
1: Én leszek Ábel Anita Stipstok.
2: Oké, akkor én nem leszek német Kristóf, előre szeretném leszögezni. Én leszek Etus.
1: Etus?
2: Én leszek Etus, és majd ilyen hűtőmágnes bölcsességeket mondok bele így a kamerába.
1: De az megy, azt szerintem menni fog neked, jó? Szavazzatok
2: egy jó meg, barátok közt.
1: Mi legyen a következő jelenet. Jó, és akkor legyen az a barátok közből, azt csináljuk meg, hogy te vagy ugye Tilda, bemész a szobába, és kijövök én. És akkor a Tomi, mint nagypapa megszólal, hogy Tilduskám, hogy megváltoztál?
2: Jó, ezt adom, ez simán, ez jó lenne.
1: Majd ezután Lackó legurul a lépcsőn, és azt mondja, hogy rohadt galacsim.
2: És kiderül, hogy Vili bácsinak elég szarizlése volt.
1: Mi most megyünk Enyingre nyaralni, úgyhogy...
2: Tényleg oda megyünk? Tudom, én már kirögtelek
1: el akartam mesélni adásban is. Arról van szó, hogy Siófokra megyünk, és összesen egyet akarunk aludni valahol. És Siófokon vagy Horror plusz Áfaáron van még ilyen egynapos lehetőség, vagy nem adják oda egy napra, mert már mindent befoglaltak így az augusztusi hétvégére. És megtaláltuk Enyinget, lefoglaltuk ott a szállást, hogy oké, az 14 kilométer, átmegyünk majd autóval a Balatonra. Amelyik pillanatban így rányomtam, hogy foglalok, és átutaltam az előleget, csörög a telefon, hívnak a helyiek. Jó napot kívánok! Ön biztos ide akart foglalni?
2: Ez egy biztos, jó visszajelzés.
1: Biztos ide akar jönni? És akkor így mondom, igen, igen. És azt tudja, hogy ez nem a Balaton? Igen, tudom. Azt tudja, hogy a játszótértől is messze vagyunk? Igen, jó.
2: Ellenben mihez vagy közel?
1: Egy étteremhez. Ja, meg a temetőhöz.
2: Na, hát ahhoz.
1: Az enyégi temetőhöz az jó, az
2: közel. Legalább csend van.
1: Na, és akkor várjál. Erre mondta az öcsém felesége, most találkoztunk velük a hétvégén, és mesélt, és nagyon tetszett a sztori, hogy ők azt hiszem New Yorkban jártak, és elmentek, mondd.
2: Hát szép párhuzam, tehát az Enyhing New York, ez nekem is rögtön ez jutott eszembe.
1: Neked, ha Enyhingre gondolsz, egyből New York City,
2: abszolút,
1: nem?
2: Abszolút, hogy
1: ne. Ha vagy Bronx, nem? Nem lehet azt tudni. Na, és kézzel előmesélte, hogy el akartak menni a Társadalomtudományi Múzeumba, mert ez így tökre érdekelte őt. És el is mentek, és képzeld el, már ott az első métereken így ki volt írva, csupa nagy betűvel nagy táblán, hogy ez nem a Természettudományi Múzeum. A pénztárnál még külön felhívták rá a figyelmüket, hogy ugye tudják, hogy nem a Természettudományi Múzeumba jöttek. És annak, hogy nem, mi igen, a társadalomtudomány. Jó, csak hogy tiszta legyen. Itt nem lesznek dinoszauruszok. ismerek. Tudjuk, direkt idejöttük. És úgy megörültek nekik, hogy onnantól méterről méterre kísérték őket, és mindent magyaráztak és mutogattak. Kézzel el, hányan mehetnek dinót nézni oda, hogy eltévedtek.
2: Azért ez egy jó kis általános jelzés. Így a turistákra, meg amerikaiaknak így a, nem tudom, az általános IQ-jára úgy néz ki, hogy
1: nem tudom. Itt nem lesznek dinoszauruszok.
2: Mert hát tudomány, igen. Itt nincsenek dinológusok sem, mint a rossz, ugye, a jó barátokban. Jaj, gyerekek, jó van, izgalmas.
1: Enyink, jövök.
2: Igen. Enyink az, akkor már csak egy lépés New York, tényleg.
1: Igen, közel járunk, na hát, minden.
2: De Enyink legalább nem talált semmilyen múzeumot.
1: Azt azért nem vagyok én abban teljesen biztos, majd felfedezem neked, de nincsen ilyen tájház, mert azt például tudom, Budörsnek a Heimat Múzeum a nagy központi múzeuma például, és az egyetlen hely, ahol én soha nem jártam. Tehát a saját hazádban nem vagy próféta ilyen értelemben, de csak van valami faluháza.
2: Hát valami faluház, műfház, ilyenek biztos, hogy vannak. Azért csak óvatosan vegyük észre, szerintem.
1: Jó, na kérlek, írjátok meg, hogy Enyingen mit érdemes megnézni. Bocs, hogy betöltöm ezzel az SMS falat, majd mindjárt jönnek, zápróznak az SMS-nek.
2: Az enyingi nevezetességek terén mindenki képben van.
1: Ja, de azt tudom, hogy ha nem is ott, de Székesfehérvár és Enyén között van a Pokolpince, az egy nagyon jó étterem, és ezt onnan tudom konkrétan, hogy az egyik ismerősünk ott Fehérváron házasodott, és ott volt a lagzi, vagy az ilyen utána ebéd, és ő mondta a papnak, hogy atyám, majd találkozunk a Pokolban, és az a mondat annyira furcsán hatott, hogy ez beégett egy életre. Neked mi a véleményed a turizmusról?
2: Én szeretem a turizmust. Jó turizmus, sose rossz.
1: Igény az volna rá?
2: Igen, szeretem a turitát.
1: Na, mert az van, hogy most itt mindenkinek kiesett a magyar lehetőségeknek, mert állítólag nagyon nagy a gáz, és hogy most, hogy így az euró árfolyama hogyan alakul, mindenki megy Horvátországba, meg nagy a baj már. Láttam ilyen cikkeket is különböző turista fórumokon, hogy olyan vihar lesz Horvátországba, hogy oda ne menjél. Akkor pont a hétvégén mentünk Velencére kirándulni, és pont ezen a napon megtiltották, hogy bemenjünk a Velencei tóba, már ami maradt belőle, mert hogy nem olyan a víz. Állítólag a Balatonnál is szenvednek, nagyon felmeleg hirtelen lehűlt, tehát hogy gázban így a turizmus, és mindenféle dolgokat próbálnak, hogy még többen menjenek, és még jobban élvezzék. És a 99 éves, azt hiszem, Hungaroszpá az szervezett például egy bulit, és most ezen van kiakadva az internet népe, mert hogy Varga Viktor beleénekelte magát Fecskében a medencébe, és ott énekelt, ami egyébként szerintem iszonyat cool, bár a gatyát megválasztotta volna jobban.
2: Valami mintás, és Fecske. Tehát, hogy ezért valaki így elképzeli, megvan a Varga Viktor, drága hallgató.
1: Képzeljétek el a Sandokan fénykorában. Papagája, ilyen Johnny Deppes madárral a fejében.
2: Igen, na hát ugye a Viktor, aki ugye jó magas fiú, mert hogy körülbelül olyan magas, mint te, csak szerintem mondjuk egy 10-15 kilóval vékonyabb.
1: Igen.
2: Tehát, hogy nagyon vékony.
1: Rasta, felkút,
2: vagy ilyen felstócolt haj. És hát ugye egy ilyen színes fecske, ilyen mintás, fehér alapon, mint, nem tudom milyen minta volt rajta, annyira azért nem stíroltam.
1: Ja, én sem néztem, de egyébként nehéz nem nézni. Na és ezzel lépett föl ott a nagy medencénél, amiben a bálna farka is van, tehát ez a nagyon-nagyon nagy medence. És amúgy szerintem tök jó ötlet, tehát hogy itt a, és azon akadok ki, hogy itt most a turizmus vendéglátós oldalokon ki vannak akadva, hogy ilyeneket csinálni, és tényleg ezzel visszahozni a nívóját a dolognak, meg a vendégeket, de szerintem a közönség is élvezte.
2: Ugye én egyszer Balatonfüreden ott építettek a vízre színpadot, mondjuk azzal körbetúrnézták a Balatont, aha, és több ilyen helyszín is volt, és ott voltam New Level Empire koncerten, még a régi felállásban, tehát még a Zolával. Nagyon jó volt, tehát hogy volt egy ilyen igazi nyári hangulat.
1: Hogy mennek be a színpadra? Kis csónakkal?
2: Hát ott azért volt egy ilyen külön kis kifutó építve nekik, ahol ők be tudtak menni.
1: Érted, pisi szünet a koncert alatt, ez mi egy derékig belesüllyed a Balatonba, és aztán látod az elégedett fejet, aztán visszaemeli magát?
2: De jó, mert közben folyamatosan tud énekelni.
1: De ne, ez nekem nagyon tetszik, hogy a pengetőt nem kidobod a végén, hanem a hattyúra rakod, és akkor aki lemeri szedni a hátáról, azért.
2: De mondom, tehát, hogy én javaslom a szervezőknek, hogy akkor hívják meg a következő hétvégére a nagybogit, de ott már kössék ki, hogy bikiniben kell fellépni.
1: Szerintem amúgy simán működne, vagy a bikiniben, na?
2: Az
1: először.
2: És utoljára.
1: Nagyon kemény.
2: De kit hívnál meg tényleg? Most azért képzeld el a test, hogy ő is ott egy szál fecskében mondjuk előadja magát.
1: Szerintem simán működne. Én el tudom képzelni tényleg ezeket a mai modern előadókat is, akár vízibicikliről milyen koncertet lehetne tartani. Szerintem ebben van feeling.
2: Na azt lehet, hogy lenyomnák. Tehát azt mondjuk így kinézem belőle, meg a Young Flyból, tehát azért vannak ilyen arcok. Vagy mondjuk a Hero Jégból. Tehát azért ők simán adnák magukat
1: ehhez. Testalkatra ki lenne legkrépibb? Tehát akit így mondjuk egy ilyen fürdőgatyás fecskés koncerten így el tudnál képzelni. Tehát hát, lenne olyan, akit nem akarnál, vagy nem, szerintem nem kéne, hogy bevállalja.
2: Mondd, azért a Desen fecskét nem nagyon tudok elképzelni.
1: Nem, az nehéz nekem.
2: Nem. Tehát szerintem ő abszolút nem az az alkat. Tehát, hogy ő szerintem ilyen szerintem klasszik fürdőnadrágos, vagy ilyen hosszú fürdőnadrágos.
1: Gangstáig simán. Tehát, hogy szerintem... Mi most ezt
2: csinálják? Simán, de az egyébként, hogy tényleg.
1: Simán, szerintem megcsinálnák, de nem jó is lenne. Nem, hát nyilván, nyilván poénból azt is bevállalnák, de szerintem nem. Akkor mit tudom én, hát mondjuk a belgát el tudnám képzelni háromszínes ilyen izébe fecskében, tehát ahogyan a melegítők rajtuk szoktak lenni, ugyanúgy a fecskéket, ugye el tudom rajtuk nézni, ez simán működhet, de én ebben érzem a lehetőséget.
2: Igen, a BSV-srácokat is el tudom képzelni, ha már a Nagy Bogit elhívják, akkor szerintem mennének vele, mert ők mostanában sokat koncerteznek együtt.
1: Ha már említettük UFO Zsoltit.
2: Igen. Júi! Ott nincs AI, tehát ott az a baj, tudod, hogy ott nincs AI. Igen, Péter azt írja, hogy Lajcsitól egy előadást azért inkább nem néznék meg fecskében.
1: Ó, pedig az azért lenne, és ott lenne hozzá zenei vonal is, mert a trombitával bemehetsz a vízbe, tehát ott nem veszélyeztesz semmit, és még hallanák is. Tehát a trombitálás a vízből, azt szerintem kifejezetten jó, vízipisztolyjal lőném közben.
2: Egy jó kis playback trombitálás a medence közepén, a hullámmedencéből.
1: Jó lehet ez.
2: Sőt, egyébként ilyen bevállalósabb előadók még, mit tudom én, akár azt is tényleg vállalhatják, hogy bekenik naptejjel az ott napozóknak a hátát, tudod, a fellépés előtt, vagy pont, hogy a fellépés után. Ez mondjuk a nyeremény, tudod.
1: Nem mondasz butaságot.
2: Ez vagy... a VIP-jeggyel ez jár.
1: Vagy például Sauna Sands Herzog Ricsivel, és akkor bejön a kis harmonikájával, és ott megvan a felöntés, izzad, na.
2: Ricsikém, adtunk egy jó ötletet, tessék.
1: Mert Lajcsi kint is izzad, de
2: van, akinek ahhoz kéne egy szauna.
1: Így, hát mennyi élmény van ott, nem?
2: Ugye, hát ha már ezt a vonalat hozod, a mulatós vonalat, hát kérem szépen, csocsesz fecskében.
1: Az is gyilkos. Vagy masszázs mázzsal.
2: Egyébként a csocsászból simán kinézem, hogy ő nagyon élne egy ilyen strandos fellépést.
1: Mennyi minden van?
2: Bunyós Pityu?
1: Bunyós Pityu, az is metál. Bunyós Pityuval az óriás csúszdán. Lecsúszik-e úgy, mint zeneileg?
2: Komplett strandos turnékat tervezünk meg. Üzennénk mindenféle helyeknek, hogy nagyon szívesen adunk ötleteket. Jó
1: hát
2: pénzért.
1: mennyire király. A strandlöplabda pályán egy berecki.
2: Az jó, igen. De nem, hát a strandlöplabda pályán a strandlöplabdás lányok kellenek.
1: Hát akkor oda viszont ilyen nizét kell, ilyen bestiák.
2: A bestiák. Ja, mondjuk újra kezdtek turnézni, nem?
1: A mindenki újra kezdte, most a Shy Guys-t is láttam színpadon, a Baby Sisters. Emergency House is jön.
2: Ja, igen, ők újra kezdték a Baby Sisters, nem akar újra összeállni? Pedig abból a barnás vöröses lányt nagyon bírtam.
1: Baby Sisters-ban? Mm-hmm. Mert simán lehet. Akkor az ilyen wellness fürdőben, akkor ott vannak a termálmedencék, mondjuk egy termálbuli kordáékkal.
2: Jó van, na. Mondom.
1: Legyen!
2: Kreatívak vagyunk. Folytatjuk, nem ez lesz a dilemmának a témája. Kicsit az idő visszatekergetésről fogunk beszélgetni nem sokára Kittivel együtt. Sokkal virámabb téma volt az a kis strandos fellépős valami, amit itt tervezgettünk. Ja, de kiindultunk, a Varga Viktor egyszer fecskében lépett fel Hajdúszoboszlón. Igen, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy kiket tudnánk még elképzelni. Egyébként a gyerekmedencéig nem jutottunk el, pedig azért egy alma együttes fellépést ott a gyerekmedencénél.
1: Elképzelnéd kalapja kapott fecskében és kalapban?
2: Simán.
1: Az
2: simán
1: is működik, nem?
2: Simán, nagyon adja. Igen.
1: Brennyúl meg azért jó, mert az megszívja magát a jelmez, és egy idő után nem tud állva maradni.
2: Júj! És atyamnál csúcsúvávát. Ja. Vagy egyébként halászülít az almaszószt.
1: Az is jó. Az almaszósz is jó, vagy akkor lehetnének még ilyen wellness programok, hogy mit tenni, egy köpölyözés a kozmikszal.
3: Ez egyre jobb. Köpölyözés
2: a kozmikszal. Igen, és a strandröplabda pálya mellett pedig Chris Rudy énekli a homokba rajzolt szerelmek, miközben pedig együtt szívecskéket rajzoltak a homokba.
1: Ez nekem nagyon tetszik. Ez
3: nekem.
1: Akkor a hangos bemondóba Ákos az utolsó hangos dalt elnyomja.
3: Ez mondjuk most...
2: Jó, igen, ez most egy picit most sikerül. Ez
1: jól van, nem?
3: Igen, hát, igen.
2: Lekopogik ilyen szerencsére, igen. Úgy hallottuk, igen, hogy jól van. Nem, miért egyébként a homokba rajzolt szerelmet tényleg ott elnyomná a homokban a Chris Rudy? Azért ez feelinges lenne.
1: Mi legyen igen. Az öltözőnél?
2: Vétek.
1: Oda ne engedjük a Kozmi.
3: Vétek! Kozmi Zsoltit menni.
1: Vétek az öltözőnél.
3: És az információnál.
2: Ott kosó.
1: Inflagranti.
2: Inflagranti, gyerekek, tényleg.
3: Tényleg. Úristen.
1: És valami olyat kéne a jegypénztárhoz, valami olyat kéne rakni, ami besürget. Tehát, hogy amilyen nem azt érzed, hogy neked gyorsan be kell menned, és meg kell venned a jegyet.
2: Mondom, Kozsó.
1: Ja, Kozsó, az jó. Kozsó, ne rakjuk a büféhez, mert nem marad semmi.
3: Jó eligazítást adna a delfinekhez.
2: Ja, tényleg? Delfineket mutogattál meg, hogy hol vannak a delfinek.
1: Hát én ezt nagyon élem. Jó, de jó.
2: Jó.
3: Meg milyen jó, hogy a komplex zenei szakmát végig sértettük ki.
2: Nem, hát ebben mi csak ajánlgatjuk őket. Próbálunk plusz fellépést intézni.
1: Ja.
2: Még a Groove House-t kihagytuk.
1: Meg az Alattai Cilit.
3: Na, Istenem. Ő törcsért csinálna.
2: Őt a kasszához rakjuk. Veszélyes lesz, de oda rakjuk.
1: Képzétek el, egy olyan Adam Sandler filmet hoztam be a Dilemma rovatba, úgyhogy nem vagyok nagy rajongója az alkotónak, de hogy ezt a filmet kifejezetten szerettem, és tök jó gondolatok vannak benne, ez a távkapcs, megvan, láttátok?
3: Az egyetlen egy olyan film, ami
1: mert ebben vannak gondolatok.
2: Miért az Adam Sandlernek a többi filmjét bírod?
3: Igen.
2: Érdekes.
1: Hát milyen és sok mindez elmond Kicciről.
2: Köszi!
3: Sokan szeretik, jó fiúk? Ti vagytok.
1: Te meg a család?
2: Meg Adam Sandler családja.
1: Na, de hogy a távkapcsban ugye nagyon röviden az a sztori, hogy van egy ilyen távirányító, amivel át tud tekerni jeleneteket az életéből, hogyha kicsit gyorsítani akarja a dolgokat, és csak egy kép ebből az egészből, például egyszer át akar tekerni 3 hónapot, mert úgy, hogy akkor előléptetik majd a munkahelyén, de hopsz, véletlenül 14 hónap lesz belőle, mert később jön az előreléptetés. És hasonlóképpen én más dolgokat is előre akar tekerni az életéből, amik unalmasak számára, vagy ami monoton, és a távirányító meg megjegyzi, hogy mit hova teker, és akkor utána egyszer csak azt vesz észre, hogy nem marad semmi az életéből, mert egyszer csak idős, mert a távirányító mindent átteker. Na mindegy, nagyjából ez a lényeg, de hogy ennek mesdjén elkezdtem azon gondolkozni, és ez lesz a mai dilemma, hogyha bármikor vissza vagy előre tekerheted az életedet, mondjuk 10 perccel, vagy akármennyivel, de minden egyes gombnyomásnál egy nappal megrövidíted az életedet, nem tudod, hogy meddig tartam úgy 80 évig, 100 évig, még 10 évig, de hogy megtennéd ezt, tekernél le, és milyen jeleneteket tekernél, hogyha igen.
2: Hát biztos, hogy lenne olyan, amikor használnám. Szerintem én akkor, hogyha mondjuk megbántottam valamelyik szerettemet, mert azért néha hamarabb beszélek, mint gondolkodom.
1: De ez ebben a szakmában benne van, nem?
2: Adásban még ez néha vicces is tud lenni, otthon már kevésbé. De olyankor azért használnám. És akkor nem baj, hogy bukok egy napot.
1: Tehát az simán belemegy egy nap. Tehát az oké neked, hogyha egy ilyet visszacsinálhatsz, hogy akkor az mínusz egy nap.
2: Hát, ha valami komolyabb bántást, vagy veszekedést, vagy ilyesmit meg tudok vele előzni, akkor igen. Na most gondolj bele, hogy most tényleg, ha mondjuk Andi használna egy ilyet, amikor valakit megbánt, vagy megsért, aki így nyomná.
1: Ott elég lenne a hangerőgomb.
3: Ja, igen. Némi dolgom.
2: Szeretünk, Andi, egyébként.
1: Én meg biztos, hogy használnám olyan esetekben, ezt most nagyon élem, amikor hajnal valamivel elesik. Tehát amikor ilyen játszott téri bukások, rolleres bukás, nyilván az élete szempontjából fontos, hogy ilyeneket is megéljem, de hogyha majd eldől a rollerrel, én simán adok egy napot, hogy akkor ne dőljön el. Tehát visszatekerem és elkapom.
2: De az meg kell neki. De az tényleg kell. Tehát az kell. 4 helyen volt beraktapaszozva.
1: Azt hittem, azt mondod, hogy volt, hogy te lökted el. Tanulja! Ez a beton, ez a salak.
2: Nem, de volt ilyen, hogy elesett, aztán másnap meg ő is pont rollerrel esett el, szóval gyerekkorhoz ez hozzátartozik, essenek csak.
3: Én is ugyanígy estem, keltem magam.
1: Lehet, hogy én tekernék olyat is, hogyha mondjuk ilyen orvosi beavatkozások vagy fájdalmak, tehát mondjuk egy ilyen fogbeavatkozás, egy fogkőlevételt úgy tekernék, mint a rosszabb.
2: Hát az összes ilyen fogorvosit simán.
3: Meg én, ami jó lett volna, a vizsgák.
1: De várjál, úgy csinálod, hogy belemész, megtudod, mi a kérdés, visszatekered 10 perccel, és megnézed, hogy mi a téma, vagy legyünk túl rajta, és akkor tök mindegy, megbuktunk át, megyünk mindegy, de legyünk túl rajta.
3: Hát, legyünk túl rajta.
2: Nem, én simán, én akkor megnézném gyorsan, és akkor én parádéznék, én ezt élvezném.
1: Jó, valakinek szereposztó dívány, tekerés? Nem?
2: Ilyen nem.
1: Nem volt az életben?
3: Nem volt.
2: Sosem volt semmilyen perverz a szakmában, aki engem akart volna oda invitálni.
1: Oké, betegséget? Tehát amikor mit tudom én, ilyen fisi-fosi, higgyi-bugyi?
3: Köszönjük szépen!
1: Csak hogy értsétek!
2: Volt, hát ugye most nekem a tavasszal nyaraláson azért volt egy ilyen éjszakám, azt mondjuk áttekertem volna, ha tehetem.
1: Na.
2: Meg én amikor covidos voltam gyerek, én akkor voltam nagyon rosszul.
3: Ja, azt is.
2: Azt azért úgy áttekertem volna.
1: És hogyha mondjuk a nemezisedet, a fő ellenségedet szivathatnád, ezzel adnál egy napot pluszba, vita, hogy valaki utál téged, és akkor azt mondja, hogy adok egy napot az életemből, de visszatekerem neki a hasmenéses napját.
2: Ja, figyelj, kettőt is adok. Kettőt is, és akkor duplán.
3: És még felgyorsított.
2: Simán. Na mit hoztál nekünk itt ilyen a napire?
3: Hát én rózsaszint hoztam.
2: Végül is csajosabb, mint a zöld.
3: Igen, ugyanis képzeljétek el, hogy nem a Tindert pörgetik Finnországban, hanem rózsaszín bevásárló kosárral ismerkednek a szinglik.
1: Megcsinálták.
3: Megcsinálták.
1: A nagy ötletünket.
3: Igen.
1: Hogy ugye nem a mi ötletünk igazából, valahol már volt ilyen, hogy egy bizonyos élelmiszerüzletláncban, nem tudom én, megbeszéltek egy terméket, mit tudom én, az XY majonészt, hogyha valaki olyat rak a kosarába, akkor lehet tudni, hogy ő ismerkedni akar.
2: Ez milyen pervers, hogy bámulod a többieknek a kosarát, nem, hogy mi van benne.
1: Amúgy is belenézel, én mindig belenézek.
3: Vagy hogy így tudod, tetszik, és akkor így tudod, hogy legyen már ott az a majonéz.
2: Vagy beledobsz egyet, tudod, hogy milyen jó csajat, beleteszek egy kis majonéz mele. Ez most elég hülye hangzott.
3: Igen,
2: ez így valljuk be.
1: Ez megy effektpadra. És mélyocsik szújra értelmezve.
3: És pont a majonéz, ugye?
1: Jó, de tehát, hogy értem, amit mondasz, de biztos, hogy belenézel a másik kosarába. Te nem szoktál?
2: Nem, nagyon nem. Örülök, ha megtalálom a sajátomat.
3: Azt akartam mondani, hogy nekem is volt olyan, hogy olyan serényen pokoláztam a mellettem állónak a kosarába, és így nézett rám, hogy amúgy mit csinál.
1: Azért, hogyha utolsó kannásbort vitt el a másik, akkor kiszeded a kosarából, amikor éppen máshol matat, nem?
2: Hát én nem, de a Kitty, igen.
1: Na és mi van? Itt most nem terméket kell pakolni, hanem színkódba kell menni, vagy hogy?
3: Nem, néhány finnországi üzletben bevezették a rózsaszín szingli kosarat finnül. Tud valaki finnül?
1: Persze, mondjad.
3: Mert vagy színkukori.
1: Színkukori, pont így mondják.
3: Vagy sinkukori, nem tudom.
2: Szerintem a színkukori.
1: A kukori a lényeg.
2: Így van.
1: Kotkoda.
3: Szóval, hogy ez egyértelmű jelzést küld a többi vásárlónak, hogy a kosár tulajdonosa egyedülálló és nyitott egy spontán beszélgetésre. A kezdeményezés, amely az elmúlt hetekben két közösségi média videó révén kapott nemzetközi figyelmet, a valódi személyes kapcsolódás lehetőségét hozza vissza a leghétköznapibb helyzetbe, a bevásárlásba. Ugye, hát ezt...
1: Amúgy
3: ez az, amit én is szoktam hangsúlyozni, úgyhogy azonnal megyek Finnországba.
1: De te úgy szoktad, nem, hogy neki mész a kosaraddal, finom a jelezvén, hogy tetszesz.
2: Hupika!
1: De lehetnének más kategóriák is, tehát ez nekem nagyon kirekesztő, hogy itt csak ez a romantikus kapcsolat, meg a szinglik. Lehetne például olyan kosár, hogy én csak dumcsizni akarok valakivel. És akkor mit tudom én, ez a sárga. Vagy a fekete, a rohadtul ne szólj hozzám, elegem van belőled, kosár.
3: Jó, de itt most tudod, a szingliségre, meg az egyedül létre keresik a megoldást. Nem az, hogy te kivel szeretnél dumálni.
2: Jó, hát nem, figyelj, tök jó, mert akkor megvan Andi kosara.
1: Ne szóljatok hozzám kosárral.
2: Ne szólj hozzám, én csak bevásárolni jöttem.
1: Hogyha valahol természetesen lehet ismerkedni, és jól lehet ismerkedni, az pont egy ilyen bevásárlás, meg egy ilyen bolt. Rohadtul ráérsz.
3: Meg egyébként ott is elkezdesz beszélgetni, nem? Hogy te azt a paradicsomot, tehát hogy ott is akár indulhat, meg, mint az időjárásra.
1: Meg a kosár tartalma, mert tényleg ezt mondom, nem? Hogy adja a beszélgetés témát. Tehát azt te a lédit magadnak veszed?
2: Én is arra esküszöm, nekem is az a kedvenc típusom. Az jó, jó, ne szívó képessége.
1: Így.
3: Az már gáz, ha azt mondja, hogy az a hajlak az én kedvencem.
1: Mire kell a sok elem?
3: Na, de tényleg egyébként nekem olyan szempontból tetszik, hogy tudjátok, én ezt mindig mondom, hogy ez lenne a jó, hogy mint régen, hogy a buszon szemeztél, hogy a bevásárlóközpontban tényleg, tehát, hogy ez a interakcióba lépni egyáltalán valakivel, és nem az, hogy állandóan a telefonra, meg a digitális világra. Tehát érdekes, hogy az emberek keresik a digitális világban a valódi emberi kapcsolatot, nem? Tehát, hogy olyan ambivalens ez.
1: Hármunk közül te vagy szingli, tehát, hát, hogy nálad releváns a kérdés. Én csak ezt így fel akartam hánytorgatni. Szóval te vagy még... Te nem vagy kész hármunk közül.
2: Te nem vagy kész.
3: De én kész.
2: Totál kész. A pasiktól totál kész.
1: Hogy kipróbálnád?
3: Én? Igen.
1: Egyébként. És volna olyan termék, amit rózsaszín kosárban nem mernél rakni? Tehát akkor, ha ilyen randi vásárlásra mennél, mert ez biztos, hogy benne, ha valaki randi vásárlásra megy és nő, akkor ott azért kicsípi magát. Van, amit akkor nem raknál bele? Tehát a, mit tudom én, a vodkákat máskor vennél meg?
2: Ne, szerintem az simán belemenne.
1: Az beleraknál?
2: Szerintem bármit.
1: De hogy van, amit nem raknál bele?
3: Nem, nincs olyan.
2: Kiti olyan, hogy fölvállalná önmagát.
1: Neked van, amit a hagymát nem raknál rózsaszín kosárba? Vagy
2: de bármit. Pláne, de bármit.
1: Tényleg bármit.
2: Persze, abszolút.
3: Legalább mondhatja arra, hogy együtt meg együtt, és akkor mind a ketten büdös.
2: Nagyon jó, az igazán romantikus. A szájszag összehoz.
1: Szerintem egyébként, hogyha ilyen dumákkal mész, akkor először tesztelj kevésbé tetszőkön, és aztán tartsd a végére az alfa rózsaszint.
3: Ja, úgyhogy én javasolnám itthon is, hogy kezdjük ezt. Csak ne rózsaszín, ne, hanem valami mással.
2: És akkor lehetne olyan is, hogy mit tudom, én egyébként nem vagyok szingli, de szívesen beszélgetek, ismerkedek? Mm-hmm. Tehát lehetne ez a kis huncut kosár?
1: Az a félelmem, hogy a huncut kosár ötletet felvetésénél, hogy Magyarországon ez elmenne rossz irányba. Tehát, hogy ez azért kell egy ilyen kulturált emszet, mint a finnek, nem? Tehát, hogy Magyarországon ebből mekkora káosz lenne? Mm-hmm. Megjelennének azért nagyon creepy cukros bácsik.
2: Ja.
1: Tehát, hogy itt ebben van egy parafaktor is.
2: Igen. Meg hogyha valaki nincs tisztában azzal, hogy mi a színkódnak a jelentése, csak úgy bemegy vásárolni.
3: És egy 80 éves bácsi leveszi.
1: Kérném szépen a ballonkabátos urat a sárga répát, mert hagyja el az üzletet, vagy vegyen már valamit.
2: Kérem, hogy csak abból a sárga répáját mutogassa, ne a sajátját.
1: Ne helyezze a mérlegre.
2: Vagy ha igen, akkor helyezze csomagolásba. Ami ugye plusz 15 forint. De egyébként maga a módszer jó, úgyhogy...
1: Még erre még nem vagyunk elég érettek szerint.
2: Én azt mondom, hogy egy próbát megér, majd Kitty leteszteli, ezt elmeséli az élményeit.
0: Buenos Morgan! Minden

0: Nálunk így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Szia, Andi.
2: Sziasztok!
3: Ja, itt van Andi, igen, egyébként.
1: Ja,
3: hello.
1: Egyébként, igen.
3: Hello.
1: Szóval Norvégiába utazunk majd, mert hogy szigorú szabályozások vannak ott az AI használatában, ugyanis megelégelték a norvégok, hogy a gyerekek gyakran már a saját nevüket is az AI-jal próbálják leírni, illetve azzal írnak fogalmazásokat, oldanak meg feladatokat, mindenkinek ott van a telefonján, és kitalálták, hogy erre ki kell találni valami olyan szabályozást, amit bevezetnek a teljes oktatási rendszerbe. Tudjuk, hogy a finnek messzeföldön ismertek a jó oktatási rendszerükről, de egyébként itt északon többen, így a norvégok is példát mutatnak ezzel.
3: Na, mert hogy ugye fokozatosan hozzák be, tehát hogy az első 7 év folyamon ott nem engedik meg, tehát hogy 13-14 éves korig nincs AI, 14-től 16 éves korig már használhatják, de tanári felügyelettel, és a 17-19 éveseket arra tanítják, tehát nagyjából ugye a középiskola utolsó 2-3, inkább 3 év folyama, hogyan használják tudatosan és megfelelően a mesterséges intelligenciát.
2: Hát jó, ezt itt is bevezethetnék szerintem.
1: Na jó, meg annyi kérdést vett fel. Az első, hogyan lehet ezt ellenőrizni, illetve betartatni?
2: Hát ez sehogy, maximum egy applikációval a telefonra, ami korlátozza.
3: Szerintem sehogy nem lehet. Tehát az első 7 év folyam az egy ilyen lutvi.
1: Mert ugye
3: vagy használja, vagy nem.
1: Ugye a feleségem most végzett el egy mesterképzést, és ott például elmondták azt, mert az most egy ilyen teljesen új, és most az egyetemek is idomulnak hozzá, hogy figyeljetek, nem szabad használni AI-t. A szakdolgozatban sem, meg sehol sem, sőt, alá is akartak velük irattatni egy ilyen papírt, csak még nem volt meg ennek a hivatalos háttere, és ezért ők az az átmeneti évfolyam, ahol még nem írták alá, de már ki volt mondva, de amúgy meg mindenki használja.
3: Persze, tehát szerintem manapság ezt nem lehet már teljesen visszaszorítani. Az, hogy kiskorban nem engedik, ennek ugye alapvetően az a háttere, az az elgondolás, hogy tanuljanak meg a gyerekek gondolkozni, és ne automatikusan az AI-hoz nyúljanak.
1: Ráadásul ugye itt meg írni se kell tudni, mert lehet vele dumálni.
2: Hát meg van különbség abban, hogy nem tudom leírni a nevemet se, meg abban, hogy mondjuk rákeresek gyorsan valamire.
1: Jó, mondjuk neked jogos, mert a Hitalert is nehéz, de mondjuk a Nurelderszont leírni, vagy a kis meg a kótot, azért van különbség.
3: Én a fokozatos bevezetését, meg azt, hogy megtanulják tudatosan használni, azt én minél korábbra tenném.
2: De ez bármire vonatkozik,
1: pontosan.
2: Ez a közösségi oldalak használatára is vonatkozik.
3: Hát
2: az a probléma,
3: igen,
2: hogy ugyanúgy nem lehet ezt sem ellenőrizni, mint ahogy azt sem tudod ellenőrizni, hogy most a gyerek használja-e a Facebookot vagy sem. Ráadásul már olyan applikációk is vannak, amiben elrejthetsz a másik applikációt, vagy tényleg bármi más. Persze.
3: Na, én ezt meg most tanulom.
1: Ez olyan, mint amikor a egri csillagokba belerejted a képregényt, vagy a Playboyt.
2: Hát hasonló alapon működik egyébként.
1: Ez a típusú probléma megoldás. De hogy lehet ezzel lebukni? Tehát mit tudom én, ott van a földrajz dolgozat, és akkor felteszik a kérdést, hogy mi Magyarország főváros, és akkor beírja a gyerek, hogy Budapest, és hogyha akarod, adok további lokációkat, amiket érdemes meglátogatni. Így lehet lebukni?
3: Nem tudom, hogy lehet lebukni, hát lehet, hogy olyan szófordulatokkal, tehát ilyen tipikus, ilyen AI-os válaszmintákkal, és akkor abból ismerik fel.
1: Egyébként nagyon jó, egy jó a kérdés, amit feltettél nekem. Én is gondolkozom ezen. Budapest.
3: Ja, valami ilyesmi.
1: És akkor beszélgessünk arról, ami mindenkit érdekel. Oswald Marika. Mert az előbb Andi eszembe juttatta.
3: Na, erre kíváncsi vagyok, és ebből hogy jössz ki jól? Andiról jutott eszedbe az Oswald Marika? Miért Andi cigány kerekezett? Csak jó, én nem láttam.
1: Barométer esőre áll. Nem, arról van szó, hogy Andi itt mesélte hírekben, remélem ti is figyeltetek, mert tök jókat mondott arról, hogy mennyire veszélyben van a dinnye termesztés. És akkor mi így elkezdtünk beszélgetni Rolanddal, hogy én még idén nem vettem olyan igazán jó dinnyét. Ízben volt jó, de túlkásás volt az állaga. Akkor volt én is, aminek rossz volt az íze, de az állaga volt nagyon király, de hogy idén valahogy ez így nem megy nekem eddig. És Andi mondta most, hogy most bíznak benne, hogy meg fellendül a dinnye termesztés, de hogyha nem, akkor majd jövőre rosszabb lesz. Na, és erről jutott eszembe, tudtad, hogy Oswald Marika otthon termeszt dinnyét?
3: Azt hagyjál, hogy én nem tudtam. De hogy te ezt honnan tudod?
1: Na ugye? Követni kéne talán a Blikket?
3: Erről cikkez?
1: Nem, erről videó van.
3: Tényleg, van róla videó? Hát ez...
1: De azon csodálkozom csak, hogy nem az volt a cím, hogy Oswald Marika mutogatja dinnyét. Tehát, hogy biztos, hogy az ő helyükben valami ilyesmi cikket találtam volna hozzá.
3: Az a szom.hu. Tudod, a szom.hu. Ja. De ők nem szoktak az Oswald Marikáról.
1: Furcsa címeket szednek.
3: Igen, ők az Opitz Barbie-ról. Hát ugye hozzák ezeket a mindenféle hashtag csecs címeket.
1: Na de engem ez teljesen lenyűgözött. Én tudtam, hogy lehet ilyet, de hogy nagyon sok víz kell hozzá, meg nagyon-nagyon gondosan kell intézni a dolgokat. de mondta, hogy neki mentelen az anyukája is csinálta ezt a kertészkedést ilyen nagy üzemben odahaza. De tök szimpatikus volt az egész sztori, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy ezek szerint, hogyha van az embernek kertje, és megfelelően bánik a kertjével, akkor ott tud dinnyét termeszteni, tehát hogyha neked mondjuk nem műfőved lenne, vagy egy részt kivágnál belőle, és ott ültetnél, akkor te tudnál dinnyét a hátsó kertben növeszteni.
3: Hát lehet, hát azért.
1: Ez a világon a legcoolabb dolog.
3: Hát vannak ilyen dinnye termesztő földek azért lent, mondjuk Békésben elég sokan foglalkoznak ezzel.
1: Igen, csak gondolom szénnék kell locsolni, nem? Tehát, hogy ez valószínűleg itt nálad akkor nőnek ki, hogyha hagyol locsolnám.
3: Hát kérdezd a tatabányai panelparaszt gyereket, érted, aki dinnyét a boltban lát, szóval, hogy
1: nem veled kéne megbeszélni.
3: Halvány dunsztom nincs tényleg, de
1: drága
3: működik.
1: Hallgatók, van bárki közöttetek, aki dinnyét termeszt? Már hogy nem ilyen nagyban, hanem csak kicsiben, tehát hogy így hátul a kertjében.
3: Szerintem ebben a térségben ez nem annyira elterjedt. Mondom, inkább Nyírség, meg Békés megye, ott tudom, hogy ott azért így termesztenek
1: dinnyét. Tudom, hogy vannak földek, de hogy te meg tudod magadnak csinálni hátul, ez a világ csúcsa.
3: Igen, csak ott nem énekelnek olyan jól operettet, mint az oszlán.
1: Várjál, valaki küldött nekem dinnyeföldet. Vagy mi ez, nem? Mónika küldte, de ő a tökét. Vagy mi ez? Ez tök?
3: Nem, és a panna küldte ráadásul. De mindegy, tehát hogy hagyjuk is, hogy csak Mónika, a nevet rontod el.
1: Én nem, a Mónika küldött tököt.
3: Jaj, tényleg, de panna is közlek, többen is küldenek.
1: Panna mit küldött?
3: Nálunk van dinnye is, azt írja.
1: Tényleg?
3: Na, tessék.
1: Az egy dinnye. Tök alakú dinnyéd van, Mónika.
3: Egy másik Móni is ír. Buenos morgen, fiúk, ti hol éltek? Szatyorban? Én nem is, de ismerősöm is termeszt dinnyét, tököt, paradicsomot, meg szinte mindent is.
1: Ez milyen király?
3: Értem, Móni, én lakótelepen nőttem fel, tehát hogy érted, tehát hogy nekem a kertemben is műfű van.
1: Annyit még írjatok már meg, hogy ez kell bármi extra kunst, vagy ez simán ott nő, tehát hogy többet kell locsolni? Kell vele külön törődni, vagy ez úgy magától?
3: Miért, akkor megpróbálnád ott kint a balkonon a kis erkélyen nevelgetni a dinnyét?
1: Hát ezzel kezdenék, és aztán átállnék disznóra. Tehát, hogy így szépen fokozatosan akarom megtanulni a dolgokat.
3: De jó, mert egyébként a disznót azt tartott kint a lépcsőházban is, nem? És akkor ő gyakorlatilag az egész lakóközösségnek a totem állata.
1: Hogy beindultak a hallgatók? Figyelj, mindenki a dinnyével büszkélkedik. Ú, ezek nagyon szépek, Tündi. Szépek a dinnyéid. Oda nézd, milyen jó.
3: Hát én nem tudom, mi van itt a térségben. Te ennyien termesztetek tényleg dinnyét?
1: Ez tök vagány. Mert nálunk paradicsom van, ami nagyon jó. Tehát a házi paradicsom nagyon jó, az apánál, meg nálunk meg a csilit ültettünk, és az is nagyon finom, azt én eszem. Ez mocsai dinnye, kérlek, a Tündéje.
3: Figyelj, én kezdem elszégyelni magamat a kis műfűvemmel.
1: Azt, amit dicsekednek, de már régóta mondom, hogy emiatt szégyelhetnéd magadat. Most jutottunk el ideig?
3: Pedig nagyon klassz holland pázsit tényleg, tehát egy minőségi ide.
1: Ki tudja egyébként, minő alatta? Nézd be majd így, biztos
3: azt, hogy
1: tele, tudod, mit kell gombákkal?
3: Ja, azzal, hogy ne.
1: Azért a szőleje is van.
3: Na jó van, itt folyik a mezőgazdasági műsor.
1: Meg a nyálam.
3: Meg Ádi nyála is.
1: Banánja van valakinek?
3: Jó, de mi lesz a következő? Magó, vagy mi?
1: Hát de most tényleg minden
3: papaja
1: van. Meleget napfényt kapnak, teraszon paradicsom, de jókat küldtök. Hallod, megtelt az SMS-fal. Kéne nekünk ilyen agrárovat. Nagyon rajta vannak a hallgatóink.
3: Bálint gazda után szabadon Ádi gazda.
1: Felfedezzük azt, hogy mi hol nő meg terem. Azért ez nagyon kemény, hogy és akkor leszeded otthon, és nem kell mérlegre rakni, hogy meg tud mennyi a súlya, meg beütni, hogy zacskóval vetted, hanem csak beviszed a lakásba, ezt megeszed.
3: Tök menő, valóban.
1: Büszke vagyok rátok. Gália dinnye. Hallod?
3: De mi, gál lakótelepi?
1: Nem, gália dinnye, te.
3: Ja?
1: Ez egy dinnye fajta.
3: Azt én mondom, hogy gáli. Gáli, én is gáli vagyok.
1: Persze, tíz ilyen futódinnyét tudsz a panel falán, nem?
3: Hát meg is lepődtem, én is ott nőttem fel, gáli a dinnye, érted? Na mindegy.
1: Ja, erről mindig eszembe jut apa és a hagyma.
3: Várjuk a fantasztikus történetet, lesz poén?
1: Már vártam, hogy fölkonferáljátok, hogy valahogy előrébb visztek.
3: Rétül apuka és a hagyma, a igazán izgalmas története következik. Tanmese.
1: Ha valamivel meg lehet tartani a hallgatókat, akkor ez. Olyan sztori lesz, hogy behaltok. De tényleg amúgy jó volt. Elmentünk egy ilyen baráti körrel, egy ilyen tábortűzés sütögetésre. És apa azért úgy szereti úgy elmagyarázni a dolgokat, hogy ilyen kis tanító jelleggel, vagy ilyen oktató jelleggel, és mellőlt János, új ismerős, és elkezdte neki magyarázni, hogy akkor a bográcshoz a hagymát azt hogyan kell vágni, hogy így kell megfogni, így kell félbevágni, úgy sütő. És János így végighallgatta a kis 5 perces kis előadást, hogy igen, és bólogatott és helyeselt. És akkor végén oda terelődött a beszélgetés, hogy ki mivel foglalkozik, és akkor megkérdezte apa Jánost, és János mondta, hogy hát igazából tanárokat oktat. Egy szót nem szólt.
2: Azt hittem séf.
3: Én is azt mondtam, hogy
1: persze, séf.
3: Mesterszakács vagyok.
1: Igen. Az, mesterséf, igen, és szakácsokat oktat, igen, és mondta apa, hogy miért nem szakítottál félbe, vagy miért nem? Mindent jól mondtál. Bologattam, igen, és karácsonyra kaptunk tőle egy DVD-t, ahol lekamerázta magát, fölvette 50-féle módon, hogy hogyan lehet hagymát vágni, és ez megvan ilyen kis oktató videóban.
2: 50-féle módon lehet hagymát vágni.
1: Igen, hogy így vágod Julienbe, úgy izébe, úgy fogod, úgy víz alatt, úgy izé.
3: Én egyféleképpen tudok hagymát vágni, B-hán. Mindenkinek vannak kedvenc sorozatai, kinek Rokkótól és Kovitól, kinek pedig a Dr. House, na utóbbi Ádi, úgyhogy ezzel folytatjuk.
1: Mert nekem egyébként tényleg nagy kedvencem. Ti néztétek valaha? Tehát tudjátok, képben vagytok.
3: Igen, néztük. Nekem, én nem voltam olyan rajongó, hogy minden rész, de azért sok részt láttam belőle.
1: Jó, meg képzétek el, hogy Dr. House a valóságban is gyógyít. Akármennyire hihetetlen, sokan kritizálták orvosként, hogy hát ezzel az a probléma, hogy azt nem úgy kell fogni, az a betegség úgy nincsen, azt nem lehet ebből diagnosztizálni. Jó, értem, de egyébként nekem még orvosismerőseim is kifejezetten szeretik a sorozatot, és csomószor mondják azt, hogy mennyire jó a tudományos háttere az egésznek, és ez most újra igazolódott. Képzétek el, egy ritka betegséget, kobalt mérgezést fedezett fel egy német orvos, egészen egyszerűen azért, mert emlékezett egy korábbi Dr. House epizódra. Szinte lehetetlen egy ilyet kiszűrni. Tehát tényleg lehetetlen, 100 millióból egy ilyen, tehát nagyon-nagyon ritka az eset. Bejött a beteg, ugyanolyan tünetekkel, mint a Dr. House epizódban, és akkor az orvosok vizsgálták. Itt van egyébként a tünet együttes, pajzsmirigy, alulműködés, nyelőcső, gyulladás, láz, hallás és látásromlás, majd súlyos szívelégtelenség jelentkezett, és akkor elkezdték először kezelni azzal, amivel ilyenkor szokták, de a szívelégtelenségnél kizárták azokat a dolgokat, amit ilyenkor kiszoktak zárni, és hát utána senkinek nem volt ötlete, hogy na akkor mit lehet csinálni, merre kell tovább menni, és neki beugrott az epizód, és beugrott, hogy abban bizony volt egy csípőprotézis, amit korábban beültettek a betegnek, és ez fémet tartalmaz, amiben van egy ilyen üreg, ami surlódik, és ott leoldódnak olyan dolgok, amik kobalt mérgezést okoznak, és kiderült, hogy ennél a betegnél is korábban volt egy kerámia protézis, amit kicseréltek erre a fém és műanyag protézisre, és rájött, hogy kobalt mérgezés okozza a betegnek a baját, megmentette az életét.
3: Azért ez milyen kemény, ugye a 7. év a 11. része, ha valakit érdekel, akkor konkrétan ebben volt.
1: Én megnéztem, hogy teljesen képben legyek, ott idézőjelesen House-nak az anyósa, vagy hát a Kadinak az anyukája egyébként a beteg, és nem hiszik el, azt hiszi, hogy szimulál, mindenki meg próbálják így kezelni, úgy kezelni, és hát gyakorlatilag kiderül a végén, hogy ez a csípő protézis, amin az elején csak így átsiklottak, ez bizony tud ilyen fertőzést, mérgezést okozni. Milyen kemény?
2: Igen, meg egyébként ezért jó a Dr. House sorozat, mert azért tényleg az van benne, hogy amúgy meg úgy gondolkodnak rajta, hogy mik lehetnek ezek a dolgok, és nem az van, hogy elodázzák, meg nem gondolnak másra. Tudod?
3: Tehát, hogy így... Én nekem az jutott eszembe, a vészhelyzet kapcsán tudom azt, ott olvastam többször is, meg le is nyilatkozták a készítők, hogy ők alkalmaztak orvosi stábot a háttérben, hogy reálisak legyenek a tünetek, a kezelési módok, tehát hogy ott annak volt ilyen úgymond tudományos háttere, meg ugyanez van például, most lehet röhögni fogtok, de hogy a gyilkos elmék kapcsán is, hogy ott is egyébként konkrétan kriminálpszichológusok adták az egész, az összes kitalált történetnek a hátterét, hogy tényleg reálisak legyenek például azok a dolgok, amiket elmondanak. Tehát vélhetően azért a Dr. House-nál is nyúltak valódi szaktudáshoz, elég és gondolom komolyan. Ott is voltak orvosok.
1: És akár hiszed, akár nem, például a Big Bang Theory-nál, az agymenőknél volt egy olyan munkatárs, akinek az volt a munkája, az volt a feladata, hogy azokra a táblákra, amik megjelennek benne, és amikre Sheldon ír, meg Leonard ír, meg a többiek, ő írta föl a képleteket, hogy azok rendben legyenek. Ez ott ellenőrizte és írta. Erre volt egy munkatárs. De tök jogos, mert érted, bemegy szívelégtelenséggel egy beteg, és akkor nyilván mire gondol a legtöbb orvos, hogy koszorúér betegség okozza, mert hogy ez ebből szokott következni. De itt van az az egy eset, amikor nem. És akkor itt megáll a tudomány. És azon gondolkoztam közben, hogy egyébként szerintem a magyar kórházakból is nagyon gyakran nekem az ilyen Dr. House hiányzik. Nem az arroganciája miatt, vagy nem a humora miatt, hanem valaki, aki tényleg ilyen holisztikusan átlátja az egészet, tehát aki rá tud tekinteni az egészre, és mindenhezért, mert mindenkinek megvan a kis szakterülete, de most ki jut el odáig, hogy itt egy ilyen csípőprotézis okozta a bajt?
2: Hát meg nem biztos, hogy pont az a baj, meg hány olyan eset van akár a saját családunk, vagy a saját baráti körünkben is, amikor nem tudják, hogy mi baja van az embernek, és csak keresik és kutatják, nem? És akkor így egyszerűen állsz ott, hogy akkor most tényleg mi bajom van? Tehát ha már minden negatív, akkor már, de azért csak valami kell, hogy legyen.
3: És az Isten pénzét is el tudod költeni hát különböző vizsgálatokra, igen. Tegyük gyorsan hozzá, hogy ugye hosszú évekig turnézol egyik orvostól, mész a másik orvosi, és nem jutsz előrébb egyszerűen a probléma megoldásában.
4: És tudod, mi a durva az egészben? Van ez a professzor, Schaefer professzor, és tudjátok, miért volt meg neki ez az epizód különösen erősen? Mert ő orvostan hallgatókat tanít, és egyszer bevitte az egyetemre egy órára pont ezt az epizódot, és ezt mutatta meg a diákoknak. Tehát, hogy gyakorlatilag az oktatásban is felhasználta ő ezt a részt. Ez mekkora jó arc lehet? És nyilván lehet, hogy vannak benne hibák, vagy van, ami nem pontos, de akkor azt is lehet elemezni, hogy itt akkor mit nem csináltak jól, igen. Mi az, amire érdemes figyelni. Nagyon fontos kérdés, és erről mindenképpen dumáljunk. Mi az, amit filmből tanultatok meg? Van-e olyan, amit ti filmből tudtok?
2: Biztos van.
4: Nekem van, én elkezdem, jó, például azt megtanultam, hogy ha liftbe szorulsz, akkor fölfele kell ütögetni a plafont. Sajnos magyar lifteknél nem működik.
2: Akartam is mondani, hogy...
4: Magyar lifteknél nem működik, de hogyha Amerikában beszorulnék liftbe, én tuti kijutnék 5 perc alatt.
3: És végig másznál ott fönn a kötélen, mint ahogy csinálják az akciófilmekben?
4: Simán végig másznék. Akkor autóval ugratni is filmekből tanultam, tehát hogyha egyszer olyan helyzetbe kerülök.
2: És egyáltalán kipróbáltad.
3: Autós üldözést is megtanultad, hogy hogy kell kigyorsításokra mész rá, nyomod.
4: És szerintem dobócsillagban is jó vagyok.
3: Igen. Megvan sok a filmet néztél.
4: Simán megvan a mozdulat. És egyébként szerintem lőni is tudok. Elég jól.
3: Elméletben.
4: Megnéztem, hogy kell tartani a fegyvert, hova kell rakni az ujjadat, merre kell célozni, lőni is tudok.
3: Aha, te mi az Arnold Schwarzeneggernek a kommandóján nőttél fel, vagy az amerikai ninján?
4: Az is, ezekből mindegyik megvolt, de hogy szerintem ezek a tudások nekem megvannak pusztán azért, mert filmeket néztem. És tudod, mi igazolja mindezt? Az, hogy amikor egyszer eljutottam New Yorkba, akkor úgy éreztem, hogy otthon vagyok. Tehát mindenről tudtam, hogy mi hol van, mert láttam a filmekben. És mentem, és ott volt. Tehát amit én gondolok, hogy tudok, azt tudom.
2: Még jó, hogy ott van.
4: Hát jó, de nincs még egy olyan ország, amit megnézel egy filmben. Most érted, megnézel egy filmet, amiben Oroszország van, aztán itt igazából Budapest utcáin forgatják. De New Yorkot tudod, hogy van.
3: Ja, Ádi, csak hadd kérdezzek egy valamit. Tehát miután megnézted a Harry Pottert, te elhitted, hogy tudsz varázsolni?
4: Egy kicsit.
3: Nem, azt hát meg kicsi varázspálcával van, kicsit lehet, mint gondolod?
4: Nem.
2: Azt, csak kicsit
3: pofogtad. Ezt én is mondogattam régebben csajoknak, nem jó hitték el.
4: Sajnos, te most nagyon félreértelmezed a dolgot, tehát te most olyan dolgokat hozol, ami para nem normális, és nyilván nem fog megvalósulni.
3: Para nem normális.
4: De ha én megfigyelem a technikáját, hogy hogyan kell egy dobócsillaggal úgy körbedobni téged, hogy te ne sérülj csak az almaessel a fejedről például, akkor te bízhatsz bennem annyira, hogy odaállsz a falhoz.
2: Aha, hát, igen, gondolom.
4: És semmit nem tanultatok filmekből?
3: És még a végén vakon lőjél egy nyilvesszőt is a fejem fölé.
4: És simán. És semmit nem tanultatok filmekből?
2: Hát a MacGyverből biztos sokat tanultunk.
3: Ja, tényleg. Csak semmire nem emlékszem.
2: Igen.
4: Mindennel meg tudsz oldani?
2: Igen.
4: Akkor például, hogyha nincsen a Knight Rider, akkor soha az életben nem próbálok meg úgy vezetni, hogy bebújok a pedálokhoz, és nem nézek ki, hogy úgy nézzen ki, hogy nincs sofőr. Ezt tényleg úgy csinálták.
2: És mindezt az M1-esen. De szoktad reggelente.
4: Ott nem merem. De igen, tehát biztonságosabb parkolókban. Tehát, hogyha nincsen az a film, ezt sose próbálom meg?
3: Köszönjük,
4: hogy megosztottad. Semmit nem tanultatok
2: meg? Biztos, hogy van olyan, ami onnan van, meg valamilyen filmből, de hát most így az ember nem tudja.
4: Mit nézel most, Roland?
3: Hát én figyelj, például gyilkos elméket én sokat nézek.
2: Én is.
3: Nem mondom, hogy sorozatgyilkosokat elkapnék, de azért lennének ötleteim, hogy nagyjából milyen például trauma, nyomozni, gyerekkori trauma okozza.
4: Nyomozni én frankon
2: még lehet annál a tesztnél is ezt hoztuk elő, hogy nézzük az ilyeneket. Volt egy ilyen teszt, emlékszel, hogy mennyire vagy elmebeteg, vagy nem
3: tényleg,
2: tudom,
3: igen,
2: tudod.
3: Igen.
4: Én például baromira tudnék kognitív interjúkat csinálni. Én is tudnék nyomozni is, abban is biztos vagyok, hogy simán elkapnám a tettest, és a másik, soha ne próbálja meg senki, meg ne is gondolkodjunk ebben, de szerintem bűnnyomokat én nagyon jól el tudnék tüntetni. Tehát én meg tudnám azt csinálni, hogy soha ne bukjak le.
2: Hát egy ilyenből persze, igen.
3: De hát elméletben.
2: Az elméletben, igen. De hogy aztán...
4: Tudom, jéggel kell, mert ezzel olvad, és akkor nincs fegyver. Ezt a Kalambóból tanultam. Csak én mindent, az életemet a filmekből tanultam.
3: Igen, de lehet jégcsákánnyal is, az már az elemi ösztön.
4: Siva.
3: Az más.
4: Nagyon jó. Azt is tudom, hogy az összes amerikai telefonszám 555-tel kezdődik, egy csomó mindent megtanulsz a filmekből.
3: Na, jó van, írjatok, drága hallgatók, ti tanultatok-e bármit a filmekből, mármint ami felvállalható, mert mondjuk Ádi azt is felvállalja, amit nem kéne.
4: Körhinten nem szabad hányni, az Beethoven.
2: Hát ez...
4: Mindent tudok.
2: Mégis mindig előfordul.
3: Így van, és rafinált 10 éves gyerek otthon van, akkor nem próbálsz betörni, ez meg lesz esetek betörők, ugye?
4: Igen, és az ablakon kimászol, akkor mindig le tudsz mászni egy fán.
3: Így van, és mindig fölfel az emelet felé futsz, ha jön a gyilkos, nem pedig ki az utcára, hiába az lenne a lopos.
4: Persze, mert esni lehet, de fölzolni nem.
3: Köszönjük! Ti mennyire szigorítanátok így az elektromos rollerek használatával kapcsolatos szabályokat? Hát Szabolcs-Szatmár Bereg megye lesz a helyszínünk, ahol is.
4: Na hát.
3: Hát úgy gondolta egy szabolcsi apuka, hogy ő bizony gyerekülést rak, gyerekülést, hát egy konkrétan egy hintát szerel rá az elektromos rollerre, és így szállítja a gyereket. Hát mondjuk úgy, hogy azért ilyen biztonság technikailag, vagy baleset megelőzés szempontjából nem annyira kifinomult megoldás.
4: No, és mindezt a mai műsorban modellezzük. Hoztam egy hintát, Nikitől elkérjük a rollert, és Rolandot fölakasztjuk a roller elejére. Ez lesz a Roland roller.
3: És egy lejtő elindítanak így lefelé.
4: Elindulunk, és megnézzük, mi lesz az eredmény. Képzétek el, összegyűjtöttem néhányat. Tényleg nagyon sok van. Ezek valós otthon eszkábált és tákolt találmányok. Nézzük már meg, hogy melyikkel halnánk meg, vagy van ebben olyan, ami tényleg zseniálisnak tűnik, mert végül is itt is egy idézőjeles feltalálóról beszéltünk. Itt van például a fúrógéppel hajtott bicikli.
2: Jaj. És azt hogy csinálj?
3: Várjál, most ezt megpróbálom elképzelni.
2: Igen, én is ezen.
4: A fúrógép rá van rögzítve annak, hogy a forgófeje ott a láncos részre, és akkor tulajdonképpen az hajtja a láncot, ahogyan te húzod a ravaszt.
3: Húha.
4: Kicsit nehéz, mert ugye egy kézzel hátra kell nyúlni, hogy húzza a ravaszt.
2: Elektromos kerékpár imitáció.
3: Ez nagyon beteg.
4: Ez zseni, amíg nem konnektoros fúrógépet csinálja, mert abban az esetben necces. Szerintem ez még oké, nem?
3: Hát ez érdekes koncepció.
4: Igen. Akkor, amit imádok, tényleg válogatok, mert nagyon-nagyon-nagyon jók vannak. A kedvencem az a forgószékre szerelt lombfúvó, fúvóra állítva, és akkor rárakod a forgószékre, és milyen menő, hogy pörög.
2: Aj, Istenem.
3: Az egyébként kreatív. Na, erre azt mondom, hogy jó.
2: Csak nincs haszna.
3: Hát, gondolom.
4: Akkor itt van, szerintem ez magyar találmány, a motoros sörös láda.
3: A hat motorra szerel sörös láda?
4: De nem, motoros sörös láda, tehát a sörös ládába raktak motort. De minek? Az gurul. Ráülsz a sörös ládára, azt visz.
2: Ó, anyám.
4: Akkor itt vannak, nagyon sokan csinálják a bevásárlókocsiból gokártot, mert hogy az ülés már van. Kicsit nehezen irányítható, de elvileg azt mondják, működik.
3: A Dodge sem helyett el tudnám képzelni, igen, és ezzel mennek egymásnak.
4: Az viszont cuki. Raklapból erkélyhinta.
2: Jó,
4: hát a raklapot
2: az
4: rögzítik
2: az
4: négy ponton, és akkor arra lehet ülni, mint ilyen függő.
2: De abból kanapét is csináltak nagyon sokan.
3: Hát raklapbútorok azok népszerűek.
2: Igen.
4: Na, ezt ne vigyel senki, ezt az ötletet, de egyébként szerintem zseniális. Bevásárlókocsiból grillsütő.
3: Ért láttam.
2: Végül is lehet, igen.
4: Csak vigyázzatok, ne a műanyagosanost használjátok.
2: Ez nagyon jó.
3: Az rátok holvat.
2: Csak a fémet.
4: Ja, annyira kreatív az ember, nem? Akkor benzines fűnyíróból hókotró.
2: Mi? Benzines
4: fűnyíróból hókotró.
2: Hát végül is igen, ha raksz rá az elejére. Mint az autós, aki ugye rakott magának.
4: Meg is büntették.
3: Meg is büntették rendesen.
2: Jó, szegény amúgy, de igen.
3: De ez kreatív megoldás.
2: Ez is igaz.
4: Talicskából motoros jármű. Azt nem tudom elképzelni, hogy ez hogyan működik. Biztos, hogy kényelmetlen, de hogy azt hogy csinálod? Tehát akkor hátra is raksz le kerekeket, és mivel irányítod?
3: Hát biztos, hogy kell, mert egyébként meg nem elég stabil.
2: Hát de még kell rá kerék.
4: Is. Amit viszont kívánok. Itt van egy csávó, aki azt csinálja, hogy irodai székeket dolgoz át, hogy lehessen bele haladni. Elektromossá alakítja őket, és akkor lehet menni az irodába.
2: Nagyon jó. Egy irodában lát a másikba, tudod.
3: Az viszont tényleg menő.
2: Vagy így egymást irányítani.
3: Egyben ez jut eszébe, tudod? Na, megszivatjuk a kollégát. Megköltöztetjük két irodával arrébb.
4: Kipróbálnál 100 méteren egy gördeszkát lombfúvóval kombinálva?
3: Hát ha kellően be vagyok öltöztetve védőeszközbe, akkor talán.
4: Annyira jók vannak, tényleg azért vannak itt jók. Hordóból grillsütő, ezek mind léteznek.
2: Trambolinból medence.
3: Trambolinból medence.
4: Azt úgy kell, hogy
2: a csak fóliával... Jó, csak víz kell bele, nehogy beugorjál ezt a vízzapot.
4: Nem, a fóliával ki kell bélelni a trambolint, ugye körbe, és hát a szerkezetet ugye nem több tonna víz megtartására tervezték, de egy darabig állítólag jó.
3: Egy pár percig bírja.
2: 10 percig, izé, lubickol.
4: Hát most eszembe jutnak. Ja. Egyébként én a fúrógépből csinálnék valamit, tehát ez nekem nagyon tetszik, ez a fúrógép irány. Lehet, hogy a grillel kombinálnám össze, és így belassítanám a kis Bosch elektromos izémet, és arra felszúrnám a nyársra a dolgokat, és akkor megforgatja magát.
3: Gyakorlatilag feltaláltad a grillgépet.
2: Na tessék.
4: Na hello. Hoppácska. Na hello, lehet gyűnni az ötletét.
3: Hoppácska.
2: Nekünk meg régen nem volt szánkon, vagy hát, hogy volt, csak nem kukáztuk ki ugye a pincéből, és mi kukászsákot húztunk fel, tudjátok, és akkor azzal csúsztunk le.
3: Az elcsúszásra volt jó, körülbelül ezen szétszakadt?
2: Kettőt azért le tudtunk menni vele. Volt olyan, hogy többen is ráültünk, és akkor valaki így fogta ugye az elől, valaki hátul, és akkor
4: ezek a mai környezetbarát izék, zacskók.
3: Ja,
4: nekünk sem volt pénzünk izére, korcsolyára két óvszer kellett, ezt felhúztuk a lábunkra, azt mentünk a tóra.
3: Hát úgyis azt mondják, hogy az óvszer biztonságot ad, nem? Mi komolyan vettétek.
2: De csak 97%-ban.
3: 97? Nem 99?
2: 98.
4: Hát értelmezed az életedet?
3: Igen, ezt Joy se tudta, ő is erőködött rajta, ugye a jó barátok van, ezt tudjuk.
4: Egyébként most úgyis rohadt drágák a szánkok, tehát egyébként szerintem nálunk is most egy csomóan csinálták ezt, meg vannak ezek a popsi tepsik, arra is lehet használni a dolgot. Tehát ez jó, ez tetszik.
3: Jó, nekem meg az óvszer korcsai ötlet. Nekem az jön be. De figyelj, abból van akkor a méret, hogy ilyen 40 akárhányas lábra jó?
4: Neked jó lesz.
3: Köszönöm.
0: Buenos Morgan, minden hét

0: azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamás.
2: Jó reggelt, jó reggelt. Vége van az ének. 24 és 26 fok között kelnek ma a vének, mint régen egy nyári napnak közben, ugye? Hello, indítom a szombat délelőtti programot. Délután egy óráig tartott velem 9-től például az üzenetküldő műsorral. Halott pénz, rögves, jön a Shepard. Pullmax Martin Millerrel pedig most kezd. Jön a Headline.

halott pénz, és persze, hogy annyi mindent nem szerettem még. Egy igen kiváló feldolgozás a Forrás színpadán. Üdv neked, jó reggelt, ha lehet ezt mondani 9 percen, 7 óra után. A Forrás Rádiót hallgatod, benne pedig a szombat délelőtti programén Tamás. Köszönöm, hogy itt vagy. Egészen egy óráig tölthetjük együtt az időt. 9-től például már az üzenetküldő műsorral. 0620-9489-9485-ös a számom. Ezen tudsz elérni. Írj bátran, akár SMS, akár Viber üzenetet. A bonglárkákat pedig köszönsd abban a 4 órában. Előtte, 8 és 9 között jönnek a boglárkák, mert hogy a névnapos és persze a többi történelmi érdekesség is előkerül. Itt lesz a kalendárium, például a forinttal, mert hogy valami köze van ám a mai naphoz. Ebben pedig ránézünk az utak híreire, és persze erre kérem, hogy milyen idővel találkoztok ma. Basement Jacks addig egy nagy klasszikkal, CK és Kuam Özsen pedig most kezd. Csak slágerek közdobom itt a Love Quantity.

volt, a tiét 2004-ből szállítottam. Ez a forrás, benne pedig a szombat délelőtti program. Köszönöm, hogy velem tartasz. Egy óráig teheted. Ígértem, hogy regélek az időjárásról. Biztos vagy benne? Akarod tudni a hőmérsékleti maximumot? Tuti, jól meggondoltad? Nem rontom el a napodat? Emlegettem a beköszönéskor, hogy 24-26 fok között ébredtek. Na ez már azóta természetesen feljebb kúszott. Nos, ha jól emlékszem, akkor régen ilyenek voltak a maximum hőmérsékletek nyáron. Na ez már változott. 38-39 fok is lehet akár a mai délután folyamán, és persze baromi erős UV-sugárzás. Mondanám, hogy irány a vízpart, de szerintem csak abban az esetben menj, ha találsz való árnyékot, bár úgyse fogsz, mert azt már addig elfoglalták. Nos, summa summarum forró napok elé nézünk, a jövőjét igazából a hőkupolával telik. A mai nap pedig kiváló dalainkkal jön a The Cube Guys, itt lesz a Beldoan Sound Clash, Ritonnal is találkozunk.

0: The Cool Guys és a Drunk volt a tiétek. Igen, drunkoljunk, ígyunk, na nem tekilát, mint ahogy a dalban is benne van, hanem alkoholmentes folyadékot. A nagy melegben ez aktuális. Hozom a közlekedési blokkot, aztán jön a Bant és Tom Odell közös Best Day of My Life. Ilyen lesz!
1: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
0: No kérem, jók lesznek a közlekedési időjárási feltételei, mindent fogtok látni, hogyha felvesztek egy napszemüveget, mert hogy a nap az baromira fog sütni. Ha elmentek boltba, akkor fontos, hogy ne hagyjatok senkit és semmit. Most állatra gondolok, a tűzőnapon álló autóba, de megkockáztatom, hogy az árnyékban álló autóba se hagyjatok senkit és semmit. Az M1-esen folynak még mindig a szélesítési munkálatok, az aktuális munkaterületeket megtaláljátok az útinform oldalán. Az 1-es úton Bicske és Óbarok között építési munka miatt útszűkület mellett tudtok közlekedni a 35-ös kilométernél. A 11-esen, a 61-es kilométernél Esztergom belterületén optikai kábelt telepítenek, délután 5-ig a félútpálya le van zárva, és jelzi a lámpa irányít, fogadj szót neki. A 102-es főúton Zsámbék közelében a 7-es és a 8-as kilométer között van lezárva a félútpálya növényzet gondozási munkálatok miatt. Hát, vágják a sövényt. A Bábolna és Bana közti szakaszon, valamint Tatai és Győr közötti összekötő úton a 28-as és a 29-es kilométer között építési munkálatok miatt, valamint kicsivel távolabb a 31-es és a 33-as kilométer között gyaloggátkelőhely építés miatt félpályás korlátozás mellett tudtok haladni. Nos, ennyi voltam én. Ha nektek van infótok, dobjátok mindenképpen, továbbítom, ígérem. Jó utat, balesetmentes közlekedést és jó rádió hangosítást, mert hogy a Bant és Tom Odell közösen robogunk, itt a Best Day of My Life.

Az Arizona és Shout the Problems, persze 7 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás, köszönöm, hogy itt vagy. A nap 24 órájában csak slágerekkel bombázunk. A szombat délelőtti programot hallgatod, én Tamás. A következő órában már a kalendáriumot hozom. Benne például a ma ünneplő névnaposok, a Boglárkák is érkeznek. Na meg jön az MTV zenei csatorna, és jön a Forint is. Na, hogy ennek a kettőnek mi köze van egymáshoz? Már most súgok, az égvilágon semmi, max annyi, hogy ugye forinttal fizetünk a tévécsatornákért. 9-től berobban az üzenetküldő műsor, egészen 1 óráig tart, 4 órád van arra, hogy köszönts névnapos születésnapost. 0620 948 9485-ös a számom, ezt tudod használni. Jön mindjárt a Sigma, a Take That-tel, The Bieber's notát is kapsz, fura csével közösködik, Jax Jones és Zoe Wiz dalát pedig most hozom, Never Be Lonely.

0: Ezelőttről hoztam, zártam az első órát a szombat délelőttben, de nyugi, nyitom a másodikat, jön Pisti a legfrissebbekkel, aztán a Switch Disco és Csála Tánin közös I Found You!
1: A kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is, lehet koncert! Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
3: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
0: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
3: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makegygyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
1: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva reggel 8 óra, üdvözlöm Önöket, jó reggelt kívánok! Olaszország felfüggesztette a Schengeni Egyezményt Spanyolországgal, akár egy hétig is eltarthat a leállított atomerőmű újraindítás a Pakson, körzetbejárás tartott Komáromváros polgármestere. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó Istvánt hallják. Akár egy hétig is eltarthat a leállított atomerőmű újraindítása Pakson, bár egy-egy blokk leállítása viszonylag gyorsan elvégezhető a paksi atomerőműben, amennyiben hetekre egyszerre áll le mindegyik nem működő reaktor, hiány egy hétig is eltarthat az atomerőmű újraindítási folyamata, ezt közölte az erőmű műszaki vezérigazgató helyettese az MTI érdeklődésére. Nagy László kifejtette, a blokkok leállítása és újraindítása viszonylag gyakori, hiszen az atomerőműben működő 4 blokk mindegyikét leállítják nagyjából évente, de arra eddig nem volt példa, hogy ezt egyidejűleg tegyék meg. Olaszország felfüggesztette a Schengeni Egyezményt Spanyolországgal, az olaszországi repülőtéri és kikötői határokon is helyreállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. A határ ellenőrzés visszaállítását Giorgia Meloni miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. A schengeni megállapodás felfüggesztéséről Matteo Piantedosi belügyminiszter döntött, a határ ellenőrzésért felelős hatóságokkal történt egyeztetést követően. Körzetbejárást tartott dr. Molnár Attila Komáromváros polgármestere és Vajda Bence alpolgármester. Hamarosan megkezdik a Bajcsi Zsilinszky utcai teljes felújítást, csapadékvízelvár ellenőrzésért felelős hatóságokkal történt egyeztetést követően. Körzetbejárást tartott dr. Molnár Attila Komáromváros polgármestere és Vajda Bence alpolgármester. Hamarosan megkezdik a Bajcsi Zsilinszky utcai teljes felújítást, csapadékvízelvezetéssel, aszfaltburkolat megújítás.

0: 20-án a Szőnyi Vásártéren autós mozi lesz, ahol 20 óra 30 perctől a Jurassic World újjászületés című filmet vetítik. A 2025-ben bemutatott amerikai sci-fi kalandfilm rendezője Gareth Edwards volt, ez a Jurassic Park filmsorozat 7. része. Az autós mozi ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
1: Időjárás.
0: Nincs mit tenni, a hétvégén marad a nyár több órás napsütéssel, de helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak, a hőmérséklet továbbra is masszívan 30 fok körül alakul.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Velem. Sziasztok, szokásosan itt a szombat délelőttben. Egészen egy óráig töltetjük együtt az időt a következő órától már. 9-től tehát jön az üzenetküldő műsor. Most pedig felemlegetem, hogy kiket tudsz majd köszönteni akkor. És persze a kalendárium többi darabját is kapod. Outkast mindjárt, így pedig a Switch Disco Cast. Érkezik az I Found You. Rádióz velem.

a Bamboléó David Gauthier tolmácsolásában. 4 évvel ezelőttről hoztam ezt a feldolgozást. Ez a Forrás Rádió, a szombat délelőtti programot hallgatod. Én Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Együtt töltetjük együtt az időt. 9-től már az üzenetküldő műsorral 0620-9789-85-ös a számom. Használd bátran! Én pedig használom ebben az órában a kalendáriumot. Érkeznek a boglárkák. Rögves, no meg ahogy emlegettem, a Forint is, meg az MTV is. A legjobb tanokat is megkapjátok tőlem. Afke Junior és a Love Speak közös például. A Honey Beast 2 évvel ezelőttie pedig most kavarok feléd. Szó szerint, mert hogy a dal címe is pont el.

Az Oké Junior és Last Week közöst játszottam. Ez volt a Taste Like Summertime. Te a Forrás Rádiót hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy. Augusztus első napja és augusztus első szombatja a boglárkákkal. Újabb keletű magyar név a boglárka virágnévből. Jelentése fényveretes, égköves, gyöngyös, zománcos, gombalakó építmény, virágnév. No, azt hiszem, hogy minden tökéletesen felsoroltam. Egyébként ma még a pálmák is ünnepelnek, úgy látszik, hogy ma minden növény, semmi baj. Boglárkák, boldog névnapot nektek! A többieknek pedig Üzi, köszöntsétek őket! Jön az üzenetküldő műsor 9-től egészen 1-ig. Na, a többi történelmi érdekességet dobom mindjárt, addig itt lesz a Train, Justin Bieber is muzsikál.

Wee és Axel Cooper közöse. A Daniel Dance volt a tiéd 5 évvel ezelőttről hoztam. Ez a Forrás Rádió. Benne a szombat délelőtti program Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Ígértem a kalendáriumot. Hát nesze, 1992 óta a mai nap az anyateljes táplálás világnapja, más néven a szoptatás világnapja. Pont 80 évvel ezelőtt történt, amikor is kibocsátották a forintot. Magyarországon ugyanis a világ történelem addigi legnagyobb inflációja zajlott le a második világháború után, a kezelhetetlenné váló helyzet megoldására pedig kibocsátották a forintot. Na, gratula! 45 éve először sugározta műsorát az MTV zenei televízió csatorna. 1995-ben házasodott össze Michael Schumacher, német autóversenyző és Corinna Bech. És utoljára, de nem utolsó sorban 1944, akkor született Andy Vajna, hollywoodi producer, az Egyeki Korda filmstúdió társ tulajdonosa volt. Ő ugye már 2019 óta nincsen köztünk. Nos, ennyi voltam a kalendáriummal. Jó dalok előttem, aztán még regélek ám tovább, mármint ami a folytatást illeti itt a szombat délelőttben. Imani és a Don't Be So Shy, de nagy kedvenc All Saints dal is érkezik, Mr. Bad és Vizzol pedig most az It's Not Right albumbázza a dobhártyádat. Hozom

Dani és a Filatov Karasz producerpáros. Na meg a Dombízós Sáj volt a tiéd, ez a Forrás Rádió. Köszönöm, hogy itt vagy, csak slágerek a nap 24 órájában. A következő négyben pedig főleg, hiszen ti fogtok válogatni. Jön az üzenetküldő műsor 0620 97 8 95-ös. Jelzem, a boglárkákat tudod ma köszönteni. De ha van születésnapos ismerősöd, akkor rá is gondolj mindenképpen. Én pedig gondolok a jó dalainkra, a Kinu Silva féle Sunny Zaplessit, Lotfi Begi a Cosmix-szal egy régi Cosmix dalt veszelő, Peggy Gu pedig most bombáz a Nananával, It Goes Like a címmel. Hozom csak slágerek közt!

0: és a Chris Van Dashtól érkezik, ilyen lesz a Holiday.
1: Forrás Rádió, mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jó kedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103.000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
1: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Már csak 3 perc és reggel 9. Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Hétfőig fokozatosan leállítják a budai vár épületeinek díszkivilágítását is. Megdőlt a fővárosi meleg rekord péntek délután. Ma van a 43. tatai minimaraton és félmaraton verseny, ami forgalom korlátozásokkal is jár. Ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonja mögött. Szabó István, jönnek már is a részletek. Hétfőig fokozatosan leállítják a budai vár épületeinek díszkivilágítását is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a kritikus energiahelyzet kapcsán a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a várkapitánysághoz tartozó épületek díszkivilágításának lekapcsolására kérte fel a társaság vezetését. Ez érinti a Karmelita épületét, a Szociális és Családügyi Minisztérium épületét, a Citadellát és hétfőtől a budai várat is. A jelenlegi helyzetben, amikor a hazai villamos energia rendszerre minden korábbinál nagyobb figyelmet kell fordítani, minden átmenetileg nélkülözhető fogyasztás csökkentése indokolt, emelte ki a miniszter. Megdőlt a fővárosi melegrekord péntek délután, Újpesten 39,4 Celsius okot mértek, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Azt írták, az erre a napra vonatkozó fővárosi melegrekord 37,4 fok volt, amit még 1921-ben mértek a budapesti Törökvész, illetve Gellérthegy meteorológiai állomásokon. Az országos rekord ugyanakkor még nem dőlt meg. Ma augusztus 1-én rendezik a 43. tatai minimaraton és félmaraton versenyt. Ennek idején a forgalmi rend változásaira is kell számítanunk. Teljes útlezárás van és lesz a Váralja utcában délelőtt 10-től este 7 óráig, valamint a május 1-e út Komáromi utca, Kossuth tér, Rákóczi utca, Hajdú utca szakaszokon délután 4 óra és 4 óra 20 perc között. A verseny idején időszakos útlezárásra kell számítani a Bartók Béla utca, Tópart sétány, Tópart utca, Kastély tér, Kodály tér, Malom utca, Hattyúliget utca, Damjanics utca, Petőfi Sándor utca, Agostyáni utca szakaszokon, méghozzá délután 4 órától este 7 óráig. Augusztus 1-én, azaz ma este rendezik meg Tatabányán a Százan fújják Tatabánya város fúvózenekarának és vendégeinek koncertjét a Zenepavilonnál este 7 órától. Tatabánya város fúvózenekara idén Komárom város egeresi fúvózenekarát és az ambergi fúvózenekart hívta vendégül. Díszvendég Marosi László, kétszeres Artisius díjas, karmester, az UNESCO béke nagykövete és amerikai nyugalmazott professzor. Az esemény karnagyai Szabó Ferenc, Szicsó István, vendégkarmesterek Anton Lotner, Marosi László, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Meleg idő várható a hétvégén, időnként megnövekvő felhőzettel és elszórt csapadékkal. A nagy hőséget és a nyári időt csak átmenetileg szavarhatják a záporok és zivatarok.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Indul ám, és tart egészen délután egy óráig, mármint maga az üzenetküldő műsor, mert hogy az
0: aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Indul ám, és tart egészen délután egy óráig, mármint maga az üzenetküldő műsor, mert hogy az indul.

Wreckers akkoria, az I Like The Way volt a tiétek, ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program, jelzem már elkezdtem az üzenetküldő műsort, én Tamás, egy óráig tölthetjük együtt az időt, 4 órád van, tehát arra, hogy elküld nekem az üzenetedet, mondom az elérhetőséget, figyú 0620-97-8-97-85-ös SMS Viber formában jöhet nyugodtan az üzenet. Én megspékelem ezt az egy órát is, sőt mind a négyet, Buenos Morgan visszatekintővel, ebben megnézzük, hogy milyen a norvég mesterséges intelligencia szabályozás, és egy kis sztorit is felhozunk, jó? Úgyhogy nagyon füleljetek a következő fél órában, tuti, hogy hozom. Addig jön egy Follow the Flow-dal, itt lesz veletek a Glass Animals lassúja, na meg T-Dené az újdonsággal. Peti írt rám, csak ennyi van az üzenetébe. Szia, jó reggelt! Az új T-Dené dalt nyom le nekem. Peti, nyomom! Csak

boldog 50. születésnapot kívánni. Ő ugye Anikó. Köszönöm, hogy jóban rosszban mellettem, hogy ez lenne az üzenet. És a Glass Animals dalát csatolja hozzá. Gábor, köszönöm, hogy írtál, és azt is köszi, hogy nem felejtetted.

0: óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
4: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
2: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: benne pedig egy kis szemből a Depeche Mode-dalból, 2006-ból szállítottam. Ez a Forrás Rádió, a szombat délelőtt üzenetküldő műsort hallgatod, egészen egy óráig tart a program. Köszönts Boglárkát, mert hogy névnapot ünnepel, de van születésnapos ismerősöd, akkor róla se feledkezz el természetesen. Moana Morgan visszatekintő rövidesen, addig azonban tuti, hogy Eszter üzenete előttem. Itt most éppen a 10. születésnapot köszöntjük. Idézem kisfiának, Daninak küldeni ezt a dalt a 10. születésnapjára. Anyu nagyon szereti és büszke rád. Eszter, köszönöm, hogy írtál, a dal pedig a Follow the Flow féle anyám mondta. Dani, boldog 10. szülit!
1: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át,

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára vármi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz?

0: Luis Capaldi, és persze, hogy a Forget Me volt a tiétek csak, slágerek közt hoztam, ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsor, minden órában egy icipici kis Buenos Morgan visszatekintővel, na így lesz most is, a program maga pedig hétköznaponként jelentkezik, 6 és 10 óra között keltek, Ádámmal és persze Rolanddal. Milyen a norvég mesterséges intelligencia szabályozás, és milyen sztorik vannak már, ami az AI-t illeti, na mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Igen, szóval azért én azt gondolom, hogy manapság ez egy reális veszély lehet, hogy a gyerekek annyira természetesnek veszik az AI-nak a segítségét, hogy már nem is próbálnak maguktól problémákat megoldani, hanem automatikusan ehhez az eszközhöz nyúlnak, és akkor például a probléma megoldó képességük a nullára redukálódik.
3: Igen, de az sem mindegy, hogy milyen AI-t használ az ember, mert nekem egy orvos is haverom mondta, meg a TFS-ek is mondták, igen, hogy írtak szakdolgozatot AI segítségével, vagy vizsgára készültek AI segítségével, és képzeljétek el, hogy 100%-osan úgy történt, hogy aki a fizetős, tehát az előfizetéses AI-jel csinálta meg, az átment, aki az ingyenessel, az mind megbukott.
2: Mert azt lehet, hogy jobban ki tudják szűrni, nem?
3: Nem, egészen egyszerűen csak rosszabb volt.
4: Hát meg rosszabb, szokott igen amúgy.
3: Mondjuk is tud, tehát a fizetős is tud jó nagy baromságokat összeszedni, de hogy ilyen szintű különbségek is vannak. És az is nagy kérdés ebben egyébként, hogy fér hozzá mondjuk egy elsősnek már van telefonja?
2: Hát egy elsősnek szerintem még nincs, de mondjuk otthon van számítógép, hát szülői segítséggel.
4: De van telefonjuk.
2: Hát biztos, hogy vannak, de azért ott még nem annyira elterjedt.
3: Megkérdezem az AI-t.
2: Van az elsősöknek. Tehát az elsősök többségének még nincsen. Aztán már alsó tagozat vége felé, ilyen harmadik, negyedik, ott már azért úgy előfordul, hogy ott már azért egyre több gyereknek van, sőt szerintem negyedik végére már mindenkinek van.
3: Oké, neked van akkor a gyereked, aki már használhatja az AI-t. Használhatja az AI-t?
2: Használhatja az AI-t.
3: És előbb használhatja az AI-t, mint mondjuk lehet Facebookja? Tehát, hogy ez már ugye sokat beszéltünk arról, hogy hol van a szabályozás, hogy ezt 13 évnél húzzák meg. Szerinted az AI előbb lehet a kezében, mint hogy lehessen Facebook profilja?
2: Szerintem igen.
3: Oké, a 13 évesen a hanyadikos valaki?
2: Hetedikes. Ugye
3: hetedikes, tehát akkor nagyjából ott húzzák meg ők a határt, ahol a Facebookra is fölmehetsz majd Norvégiában.
2: Igen, onnantól kezdik el ugye bevezetni az AI-t. És mondjuk azt, hogy tanári felügyelettel, én azt gondolom, hogy 13 évesen már rengeteg diák többet tud az AI-ról, mint a tanárok.
3: Uh-huh. Azt írják itt, hogy 9-11 éves kor, a 4.-5. osztályban már a norvég gyerekek 94%-ának van saját mobilja. Tehát akkor mondjuk 4.-5. megkapják azt az eszközt, amin elvileg ott lehetne az AI, de nem lehet, illetve nem használhatják.
2: Úgy is használják, tehát szerintem ezt nem lehet teljesen visszaszorítani. Én a fokozatos bevezetését, meg azt, hogy megtanulják tudatosan használni, azt én minél korábbra tenném.
4: De ez bármire vonatkozik, pontosan. Ez a közösségi oldalak használatára is vonatkozik. Ha, tehát az a probléma, igen, hogy ugyanúgy nem lehet ezt sem ellenőrizni, mert mint ahogy azt sem tudod ellenőrizni, hogy most a gyerek használja-e a Facebookot vagy sem. Ráadásul már olyan applikációk is vannak, amiben elrejthetsz a másik applikációt, vagy de bármi meg más. Persze.
2: Na, én ezt meg most tanulom.
3: Ez
2: meglátod?
3: Olyan, mint amikor a Egri csillagokba belerejted a képregényt, vagy a Playboyt.
4: Hát hasonló alapon működik egyébként.
3: Ez a típusú probléma megoldás. Hogy lehet ezzel lebukni? Tehát mit tudom én, ott van a földrajz dolgozat, és akkor felteszik a kérdést, hogy mi Magyarország főváros, és akkor beírja a gyerek, hogy Budapest, és hogyha akarod, adok további lokációkat, amiket érdemes meglátogatni. Így lehet lebukni?
2: Nem tudom, hogy lehet lebukni, hát lehet, hogy olyan szófordulatokkal, tehát ilyen tipikus, ilyen AI-os válaszmintákkal, és akkor abból ismerik fel.
3: Egyébként nagyon jó a kérdés, amit feltettél nekem. Én is gondolkozom ezen. Budapest.
2: Ja, valami ilyesmi. Igen.
1: Buenos Morgan! Minden hét

eredetiét Roy Orbisontól kaptátok. Pretty Woman, Aztec Pitbull és Gabri Ponta. Az imént velük zártam az első órát az üzenetküldő műsorban, no de persze, hogy nyitom a másodikat. Pisti hírei után Last Frequencies és a The Tempered Rap újdonság érkezik. Ilyen lesz a Sweet Disposition.

0: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
2: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
3: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
0: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Forrás Rádióban.
1: 3:10, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép szombatot. Az élő környezetért felelős miniszter szerint egyelőre nem fenyeget ökológiai katasztrófa. Folytatódik a karbantartás miatti meleg vízszünet Tatabányán, tűzünnep lesz Almásfűzítőn. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Egyelőre nem fenyeget ökológiai katasztrófával, hogy a csapadék hiány és a nagy meleg miatt rekord alacsony a folyók vízszintje, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter a Facebookra feltöltött videónyilatkozatában. Gajdos László felidézte, hogy a Duna apadása miatt a lakosságot sokkal nehezebb kiszolgálni ivóvízzel, van, ahol 30%-kal kevesebb vizet tudnak termelni a szolgáltatók, és Paks hűtése nem biztosítható, így az atomerőmű nem működtethető. Hozzátette ugyanakkor, örül annak, hogy ökológiai katasztrófáról még nem kell beszélni, mert egyelőre biztosítottak a vízes élőhelyek a Dunánál és a Tisza környékén egyaránt. Reméljük, hogy mire baj lenne, megérkezik az eső, fogalmazott a miniszter. Folytatódik a karbantartás miatti meleg vízszünet Tatabányán. Augusztus 3-ától 7-ig Dózsakertben számíthatnak erre, augusztus 11-én és 12-én pedig az egész város ellátását érintő erőműves leállás lesz. A Tészol ZRT szakemberei mindent elkövetnek, hogy a munkálatokat a lehető legrövidebb idő alatt elvégezzék. A karbantartás rendszerint a meghirdetett határidő előtt befejeződik, ekkor a szolgáltatást azonnal újra biztosítják. Tűzünnep lesz Almásfűzítőn az Azaum római táborban augusztus 1-én 17 órától. Színes programkínálat, interaktivitás vár minden korosztályt. A DOS Diavolos Gangsta Zoli Takács Vilkó blues koncertje mellett lesznek radiátorok és más hagyományőrzők, kézműveskedés, fényszínház, solymász bemutató, jósda, íjászat és fotókiállítás is. A program ingyenes. És végezetű sport, bő 10 év légióskodás után visszatér a Ferencváros labdarúgó csapatához Nagy Ádám. A klub honlapja emlékeztetett rá, hogy a válogatott középpályás 2013-tól volt a Ferencvárosi Akadémia tagja. 2015. júliusában Tomás Doll irányítása idején került az FTC 2-ből az első csapathoz. A Fradiban 41 mérkőzéssel lépett pályára, egy bajnoki cím és 2 magyar kupa siker után a 2016-os Európa-bajnokságra kijutott magyar válogatottnak is tagja volt. Ezt követően az olasz élvonalbeli Bolognához került. A 31 éves játékos 88 alkalommal viselte eddig a címeresmet. Egy bajnoki cím és 2 magyar kupa siker után a 2016-os Európa-bajnokságra kijutott magyar válogatottnak is tagja volt. Ezt követően az olasz élvonalbeli Bolognához került. A 31 éves játékos 88 alkalommal viselte eddig a címeresmet. Alapembere volt a

0: nem ajánlott.
1: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Vele ám egészen egy óráig lehetünk együtt. Még van tehát kereken 3 0 20 97 8 97 8 5-ös a számom. SMS Viber jöhet. Van Bólárka nevű ismerős. Névnapot ünnepel, csak szólok. Anastasia Rögvest. Esőként pedig, ahogy ígértem, Last Frequency újdonság indul a Sweet Disposition.

színezzük a hétvégét. Tarts Zimmerer Tamással minden szombat reggel 7-től délután 1-ig. Forrás Rádió. Mindig veled.

évezred legelején jelent meg ez a kislemez. Anastasia egy nagy klasszik itt a Forráson. I'm in Love címmel üzenet küldő műsor. Ez a szombat délelőtti egészen egy óráig tart a program. 3 órád van még, hogy köszönts Boglárka nevű ismerőst, mert névnapot ünnepel, és persze, ha van születésnapos vagy, úgy gondolod, hogy kicsit idegesítenéd a szomszédot mondjuk jó hangos zenével, akkor nyugodtan kérj egy olyan dalt, ami dübörög, és aztán hangosíts. Buenos Morgan visszatekintő, no persze, hogy érkezik az is, apa és a hagyma esetem, na az egy nagyon jó történet lesz, én végighallgattam. Előtte pedig érkezik a Mi Böki a Csőrünket című rovat, benne pedig a magas lóról lenéző emberekről lesz szó. Tudjátok, akik kioktató jelleggel el akarnak neked valamit magyarázni, közben te, akit tökértesz hozzá, hülyének nézed. Vagy nem? No, a részletek a következő fél órában tuti érkeznek, addig pedig jön majd Alex Warren a lassúval. Most viszont a Kowalski meg a Vegával találkoztok. Szilvi írt rám, idézem, sziasztok, hűsítsétek pocót egy jó kovadallal. Első olvasatra úgy gondoltam, hogy a pocó az a pocakunk akar lenni, de aztán rájöttem olvasva tovább az üzenetet, hogy ez egy személyt takar. No, pocó, hűsítsünk téged egy kovadallal. Szilvi üzeni, hogy szeret és kitartás jó munkát magunknak ebben a melegben. Szilvi, köszönöm, hogy írtál, pocónak pedig elő a pocakját, és dobjátok rá a kovadalt. Amilyen hülye vagy, úgy szeretlek. Szerintem pont ide passzol.

használon, és persze, hogy a Circus itt a forráson, a kör közepén állunk. Na, ez más történet volt. Ez a Forrás Rádió, benne persze, hogy az üzenetküldő műsor, köszönöm, hogy velem tartasz egy óráig tehetet. Most például repterezünk. Judit írt rám, Korda Juri bácsitól szeretné a repteret, csak úgy egyszerűen hallgatozná. Rendi, akadálya nincsen, jön Korda György, és persze, hogy a reptér. Judit, mert

0: délelőtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is. Kávé helyett is. Ez a Buenos Morgen, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel Illyés Rolanddal és Révő Ádámmal. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

Juana Számorozi és az Absolutely Everybody az új évesztred legelején volt nagyon nagy durranás ezen óta. Szombat délelőtti üzenetküldő műsorban vagy benne, amit mindjárt megspékelek egy jó kis Buenos Morgan visszatekintővel. Az apa és a hagyma esete mindenképpen előkerül, no és persze valami böki a csőrüket a srácoknak, de hogy mi is, azt megtudjátok nem sokára. Vivi üzenete előttem a párjának Sándornak küldeni a TNT újdonságát. Üzenet, nagyon várom a közös estét. Sokat sejtető Sándor, én izgulnék a helyedben. Vivien, köszönöm, hogy írtál. Itt jön a TNT nektek, ugye itt alszol? Na ez a kérdés. Sándor, szerintem a válaszod tuti. Igen, hozzá.

0: legegyszerűbb dalok változatosan. Forrás Rádió. Csak slágerek.
1: I ain't got time for you, baby. Either you're

0: Q-Tip közöse. A Lil Party Never Kill Nobody. Csak slágerek közt hoztam. Ez a Forrás Rádió, benne pedig az üzenetküldő műsor tart egészen egy óráig. Ígértem Buenos Morgan visszatekintőt, vajon mi bökte a csőrüket valamelyik nap? Én elmondom, mert ez nekem is böki a csőrömet. A flagmán magaslóról lenézően beszélő emberek. Na, azok nekem is bökik a csőrömet. Mesélhetnék. No, de inkább meséljenek ők, mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Jön a mi böki a csőrünket rovat.
3: Hello!
2: És ugye már korábban említettük, hogy ezúttal a lekezelő hangnem, mint olyan fogja a mi csőrünket bökni. Nekem van erről egy pristorim, de nagyon részleteket nem szeretnék elmondani. Én orvostól tapasztaltam ezt nemrég, és hát finoman fogalmazva sem esett túl jól, sem a lekezelő hangnem, sem ez a kicsit ilyen kioktató jellegű megszólalások. És hát neked is van ehhez egy sztorid, ugye Ádi?
3: Mindig. És az a durva, hogy én viszonylag türelmes vagyok, szerintem. Nagyon kevés olyan dolog van, amivel tényleg fel lehet idegesíteni és fel lehet bosszantani. De van erre egy jó magyar szó, ez a lefitymálás. Tehát, hogyha valaki úgy viszonyul hozzád, hogy érzed azt, hogy magaslóról beszél, és lenéző, és lekezel, és kvázi hülyébnek tart magánál, az valahogy nagyon föl tudja bosszantani az agyamat, és szerintem aki tényleg magasabb polcon van, mint én, és úgy kezel engem, mint partner, az sokkal magasabbra emel azzal, hogy fölemel. Tehát, hogy én sose hittem azt, hogy úgy tudsz te följebb kerülni, vagy előrébb kerülni, hogy valakit magad alá nyomsz. Tehát, hogy szerintem, hogyha fölemel magam elé, akkor sokkal bejebb vagy.
2: Igen, de konkrét sztorit akarsz mondani?
3: Majd fogok, de kezdtem el, a tiéd frissebb.
2: De nem, én nem szeretnék a részletekbe belemenni.
3: Akkor ez jó blokk lesz, Andi.
4: Ez jó. Nekem friss élményem meg nincs, úgyhogy, de amúgy én sem szeretem az ilyen lekezelő stílus. Egyébként orvosoktól ezt a legnehezebben viseli az ember, szerintem.
3: És tudod, mi a legrosszabb, amikor egy olyan területen kezelnek téged le, amihez nagyon értesz, tehát ami a saját szakterületed. Biztos, hogy ilyenbe is belefutottatok már, vagy nem tudom, nekem azért szokott ilyen lenni. Most tudok egy konkrét példát felhozni, ami nem velem történt meg, de például nagyon-nagyon sokan belefutnak abba a hibába, hogy nem használják a médium kifejezést, ami ugye a médiának az egyes száma, hanem a médiák kifejezést kiejtik. Engem is zavar. De nem fogom megalázni ezt a szerencsétlen másikat, és nem helyezkedem fölé azzal, hogy ott mindenki előtt kijavítom, félrehívom, elmondom neki esetleg, de nem fogom mindenki előtt lefitymálni azért, mert ő mondjuk ezzel még nem találkozott. Vagy a másik kedvencem az ilyen a készítek vele egy riportot. Nem, riportot nem készítesz, interjút készítesz. Tudom, engem is zavar, de nem fogom leoltani a másikat, mert véletlenül a másik szót használja.
2: Na igen, nem rég egyébként.
3: Milyen szakmában megvan?
2: Pont én is kaptam egy kis előadást, nem tudta az illető, hogy mivel foglalkozom, ilyen rendezvényen találkoztunk, és elkezdte nekem ecsetelni, hogy mire kell odafigyelni a színpadi műsorvezetésnél. Majd miután így egyébként az egész monológiának a végére értek, hogy mondtam neki, hogy hát figyelj, igazából úgy 20 éve állok színpadon, picit több, mint 20 éve, tehát, hogy egy pár ezer rendezvényt így lenyomtam már, úgyhogy nem is, hát ezret az biztos, hogy közelíti már, és akkor így nézett, hogy hát igazából ő ezt így 2 éve csinálja, és hogy körülbelül 10 rendezvényen van túl, tudod, tehát így.
3: Ja, erről mindig eszembe jut apa és a hagyma.
2: Várjuk a fantasztikus történet, ez poén?
3: Már vártam, hogy fölkonferáljátok, hogy valahogy előrébb visztek.
2: Rétül apuka és a hagyma, a hagyma izgalmas történet következik, tanmese.
3: Ha valamivel meg lehet tartani a hallgatókat, akkor ez olyan sztori lesz, hogy behaltok. De tényleg amúgy jó volt, elmentünk egy ilyen baráti körrel, egy ilyen tábortűzes sütögetésre. És apa azért úgy szereti úgy elmagyarázni a dolgokat, hogy ilyen kis tanító jelleggel, vagy ilyen oktató jelleggel, és mellé ült János, új ismerős, és elkezdte neki magyarázni, hogy akkor a bográcshoz a hagymát azt hogyan kell vágni, hogy így kell megfogni, így kell félbevágni, úgy, és János így végighallgatta a kis 5 perces kis előadást, hogy igen, és bólogatott és helyeselt. És akkor végén oda terelődött a beszélgetés, hogy ki mivel foglalkozik, és akkor megkérdezte apa Jánost, és János mondta, hogy hát igazából tanárokat oktat. Egy szót nem szólt.
4: Azt hittem séf.
2: Én is azt gondoltam, hogy
3: persze, séf.
2: Mesterszakács vagyok, igen.
3: Az, mesterséf, igen, és szakácsokat oktat, igen, és mondta, hogy miért nem szakítottál félbe, vagy miért nem? Mindent jól mondtál. Bologattam, igen, igen. És karácsonyra kaptunk tőle egy DVD-t, ahol lekamerázta magát, fölvette 50-féle módon, hogy hogyan lehet hagymát vágni, és ez megvan ilyen kis oktató videóban.
4: 50-féle módon lehet hagymát
3: vágni. Igen, hogy így vágod Julienbe, úgy izébe, úgy fogod, úgy víz alatt, úgy izé.
2: Én egyféleképpen tudok hagymát vágni, bénán.
3: Bénán.
1: Buenos Morgan, minden

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva a délelőtt 11, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Akár egy hétig is eltarthat a leállított atomerőmű újraindítása Pakson. Olaszország felfüggesztette a Schengeni Egyezményt Spanyolországgal, körzetbejárást tartott Komárom város polgármestere. Jönnek már is a részletek, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó Istvánt hallják. Akár egy hétig is eltarthat a leállított atomerőmű újraindítása Pakson, bár egy-egy blokk leállítása viszonylag gyorsan elvégezhető a paksi atomerőműben, amennyiben hetekre egyszerre áll le mindegyik nem működő reaktor, hiány egy hétig is eltarthat az atomerőmű újraindítási folyamata. Ezt közölte az erőmű műszaki vezérigazgató helyettese az MTI érdeklődésére. Nagy László kifejtette, a blokkok leállítása és újraindítása viszonylag gyakori, hiszen az atomerőműben működő 4 blokk mindegyikét leállítják nagyjából évente, de arra eddig nem volt példa, hogy ezt egyidejűleg tegyék meg. Olaszország felfüggesztette a Schengeni Egyezményt Spanyolországgal, az olaszországi repülőtéri és kikötői határokon is helyreállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. A határ ellenőrzés visszaállítását Giorgia Meloni miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezre jutottak be Marokkó felől. A schengeni megállapodás felfüggesztéséről Matteo Piantedosi belügyminiszter döntött, a határ ellenőrzésért felelős hatóságokkal történt egyeztetést követően. Körzetbejárást tartott dr. Molnár Attila Komáromváros polgármestere és Vajda Bence alpolgármester. Hamarosan megkezdik a Bajcsi Zsilinszky utcai teljes felújítást, csapadék vízelvezetéssel, aszfalt burkolat megújítással, az Igmándi úttól a Tesco bejáróig. A munkálatok várhatóan 4 hónapot vesznek majd igénybe, ami jelentősen befolyásolja majd a belváros forgalmi rendjét. A beruházás idejére a komáromiak megértését és türelmét kérik majd. A héten pedig megkezdődtek az Artézi kút felújításának munkálatai, a kutat érintő fizikai munkálatok megkezdése-elkezdése augusztus 20-a után várható majd. Ezen a nyáron nem először várja kertmozi a szőnyieket, augusztus 8-án a Szőnyi Vásártéred autós mozi lesz, ahol 20 óra 30 perctől a Jurassic World újjászületés című filmet vetítik. A 2025-ben bemutatott amerikai sci-fi kalandfilm rendezője Gareth Edwards volt, ez a Jurassic Park filmsorozat 7. része. Az autós mozi ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
0: Időjárás.
1: Meleg idő várható a hétvégén, időnként megnövekvő felhőzettel és elszórt csapadékkal. A nagy hőséget és a nyári időt csak átmenetileg zavarhatják a záporok és zivatarok.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Velem egészen egy óráig. Sziasztok, ez a Forrás Rádió, a szombat délelőtti programban pedig Tamás, itt már az üzenetküldő műsor Porondon. Egyig lehetünk együtt, Bonus Morgan visszatekintőt is kapsz természetesen, na és köszönts, akit csak akarsz. Jön a Jamiroquai, az Evelyn Roxon pedig már is

reggel Komárom, Esztergom és Tatabánya környékén találsz minket. Hát igazából lefedjük egész Komárom, Esztergom megyét, de hogyha a világ végére mész, tegyük föl Grönlandra, és van interneted, akkor ott is tudsz minket hallgatni. Oda mennék én is, mert legalább hideg van most. Buenos Morgan visszatekintő érkezik ebben az órában is. Mit tanultunk a filmekből, ez lesz a történet. Hát szerintem elég sok mindent Ádámnak vannak ötletei. Mutatom majd, jó, úgyhogy nagyon füleljetek. Addig Szafri Duódal. Itt lesz egy újdonság is. Na meg a BSV és Marics Peti közös most kezdésként. Beáta írt rám, a rádió minden hallgatójának vidám napot és sok jó zenét kíván. Bea, köszönöm, hogy rám írtál. Ez az üzenet tökéletes, mi ennek nagyon örülünk. A hallgatók pedig örülnek a dalnak, mert hogy jó, a BSV és Marics Peti közös a tiéd. Csak slágerek közt küldöm. Itt a Roller

Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

Kezett. Ez a Forrás Rádió, szombat délelőtti üzenet küldő műsorban pedig Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Egy Szafri Duo dallal robogunk tovább, Jennifer kérésére jön a dal, legjobb barátnőjének Vikinek küldené üzenet fel a fejjel, a felhők mögött mindig süt a nap. Jennifer, köszi, hogy írtál, ez egy nagyon jó kis bölcsesség, egy probléma van vele. A fene egye meg, hogy egy rohadt felhő nincs az égen. Pedig már úgy várjuk, a csapadékkal együtt természetesen. Na de a naposka ott van persze. Viki, fel a fejjel neked, itt jön a dalotok. A Szafri Duo, és persze, hogy a Play the Live. Na, ha majd lesz felhő, akkor nézzetek felé.

0: Tony és Faded Love volt a tiétek, 5 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás, az üzenetküldő műsorban pedig Tamás, persze, köszönöm, hogy itt vagy. Ígértem Buenos Morgan visszatekintőt. Mik azok a dolgok, amiket filmekből tanulhattunk? Hát például van egy olyan az amerikai filmekben, hogyha kiugrasz az ablakon, akkor tudja, hogy van ott egy fa. Ez csak az egyik példa azok közül, amit Ádi mesélt. Na mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Nagyon fontos kérdés, és erről mindenképpen dumáljunk. És a hallgatókat is kérdezem. Mi az, amit filmből tanultatok meg? Van-e olyan, amit ti filmből tudtok?
3: Biztos van.
2: Nekem van, én elkezdem, jó? Például azt megtanultam, hogy ha liftbe szorulsz, akkor fölfele kell ütögetni a plafont. Sajnos magyar lifteknél nem működik.
3: Akartam is mondani, hogy...
2: Magyar lifteknél nem működik, de hogyha Amerikában beszorulnék liftbe, én tuti kijutnék 5 perc alatt.
4: És végig másznál ott fönn a kötélen, mint ahogy csinálják az akciófilmekben?
2: Simán végig másznék. Akkor autóval ugratni is filmekből tanultam, tehát hogyha egyszer olyan helyzetbe kerülök.
3: És egyáltalán kipróbáltad?
4: Autós üldözést is megtanultad, hogy hogy kell kigyorsításokra mész rá, nyomod.
2: És szerintem dobócsillagban is jó vagyok.
4: Igen. Megvan sok a filmet néztél.
2: Simán megvan a mozdulat. És egyébként szerintem lőni is tudok. Elég jól.
4: Elméletben.
2: Megnéztem, hogy kell tartani a fegyvert, hova kell rakni az ujjadat, merre kell célozni, lőni is tudok.
4: Aha, te mi az Arnold Schwarzeneggernek a kommandóján nőttél fel, vagy az amerikai ninján?
2: Az is, ezekből mindegyik megvolt, de hogy szerintem ezek a tudások nekem megvannak pusztán azért, mert filmeket néztem. És tudod, mi igazolja mindezt? Az, hogy amikor egyszer eljutottam New Yorkba, akkor úgy éreztem, hogy otthon vagyok. Tehát mindenről tudtam, hogy mi hol van, mert láttam a filmekben. És mentem, és ott volt. Tehát amit én gondolok, hogy tudok, azt tudom.
3: Még jó, hogy ott van.
2: Hát jó, de nincs még egy olyan ország, amit megnézel egy filmben. Most érted, megnézel egy filmet, amiben Oroszország van, aztán itt igazából Budapest utcáin forgatják. De New Yorkot tudod, hogy van.
4: Ja, Ádi, csak hadd kérdezzek egy valamit. Tehát miután megnézted a Harry Pottert, te elhitted, hogy tudsz varázsolni?
2: Egy kicsit.
4: Nem, azt, hát hogy... kicsi varázspálcával van, kicsit lehet, így mit gondolod?
2: Nem.
3: Azt... Csak kicsit
4: pofogtad. Ezt én is mondogattam régebben csajoknak, de nem jól hitték el.
2: Sajnos, te most nagyon félreértelmezed a dolgot, de te most olyan dolgokat hozol, ami para nem normális, és nyilván nem fog megvalósulni.
4: Para nem normális.
2: De ha én megfigyelem a technikáját, hogy hogyan kell egy dobócsillaggal úgy körbedobni téged, hogy te ne sérülj csak az alma essel a fejedről például, akkor te bízhatsz bennem annyira, hogy odaállsz a falhoz.
3: Aha, hát, igen, gondolom.
2: És semmit nem tanultatok filmekből?
4: És még a végén vakon lőjél egy nyilvesszőt is a fejem fölé.
2: És simán. És semmit nem tanultatok filmekből?
3: Hát a MacGyverből biztos sokat tanultunk.
4: Ja, tényleg. Csak semmire nem emlékszem. Nem,
3: igen.
2: Mindennel meg tudsz oldani?
3: Igen.
2: Akkor például, hogyha nincsen a Knight Rider, akkor soha az életben nem próbálok meg úgy vezetni, hogy bebújok a pedálokhoz, és nem nézek ki, hogy úgy nézzen ki, hogy nincs sofőr. Ezt tényleg úgy csinálták.
3: És mindezt az M1-esen. De szoktad reggelente.
2: Ott nem merem. De igen, tehát biztonságosabb parkolókban. Tehát, hogyha nincsen az a film, ezt sose próbálom meg?
4: De köszönjük, hogy ezt megosztottad.
2: Semmit nem tanultatok
3: biztos,
2: meg.
3: Biztos, hogy van olyan, ami onnan van, meg valamilyen filmből, de hát most így az ember nem tudja ezt.
2: Mit nézel most, Roland?
4: Hát én figyelj, például gyilkos elméket én sokat nézek.
3: Én is.
4: Nem mondom, hogy sorozatgyilkosokat elkapnék, de azért lennének ötleteim, hogy nagyjából milyen például trauma, gyerekkori trauma okozza.
2: Nyomozni én frankon
3: még lehet annál a tesztnél is ezt hoztuk elő, hogy nézzük az ilyeneket. Volt egy ilyen teszt, emlékszel, hogy mennyire vagy elmebeteg, vagy nem
4: tényleg,
3: tudom,
4: igen,
3: tudod.
4: Igen.
2: Én például baromira tudnék kognitív interjúkat csinálni. Én is tudnék nyomozni is, abban is biztos vagyok, hogy simán elkapnám a tettest, és a másik, soha ne próbálja meg senki, meg ne is gondolkodjunk ebben, de szerintem bűnnyomokat én nagyon jól el tudnék tüntetni. Tehát én meg tudnám azt csinálni, hogy soha ne bukjak le.
3: Hát egy ilyenből persze, igen.
4: De hát elméletben.
3: Az elméletben, igen. De hogy aztán...
2: Tudom, jéggel kell, mert ezzel olvad, és akkor nincs fegyver. Ezt a Kalambóból tanultam. Csak én mindent, az életemet a filmekből tanultam.
4: Igen, de lehet jégcsákánnyal is, az már az elemi ösztön.
2: Siva.
4: Az már
2: jó. Azt is tudom, hogy az összes amerikai telefonszám 555-tel kezdődik, egy csomó mindent megtanulsz a filmekből.
4: Na, jó van, írjatok, drága hallgatók, ti tanultatok-e bármit a filmekből, mármint ami felvállalható, mert mondjuk Ádi azt is felvállalja, amit nem kéne.
2: Körhinten nem szabad hányni, az Beethoven.
3: Hát ez...
2: Mindent tudok.
3: Mégis mindig előfordul.
4: Így van, és rafinált 10 éves gyerek otthon van, akkor nem próbálsz betörni, ez meg lesz kesetek betörők, ugye?
2: Igen, és az ablakon kimászol, akkor mindig le tudsz mászni egy fán.
4: Így van, és mindig fölfel az emelet felé futsz, ha jön a gyilkos, nem pedig ki az utcára, hiába az lenne a lókos.
2: Persze, mert esni lehet, de fölzolni nem.
4: Köszönjük.
1: Buenos Morgan, minden hét.

A BSV is persze, hogy a Hello itt a forráson, csak slágerek a nap 24 órájában, még akkor is, hogyha egy régi dalról beszélünk, Stevie Wonder előadásában például. Nóra írt rám Ácsról, a mamájuknak szeretne kérni 71. születésnapjára egy boldog születésnapos dalt, persze hát boldog születésnapot kívánva. Nóra, Ácsról köszönöm, hogy írtál mamának, itt van már is Stevie Wonder, a dala Happy Birthday, boldog szülit neki!

megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 12 óra, önök a déli hír összefoglalót hallják. Hétfőig fokozatosan leállítják a budai vár épületeinek díszkivilágítását is. Megdőlt a fővárosi melegrekord péntek délután. Ma van a 43. tatai mini maraton és félmaraton verseny, ez forgalomkorlátozásokkal is jár. Jövök a részletekkel, a Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. Hétfőig fokozatosan leállítják a budai vár épületeinek díszkivilágítását is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a kritikus energiahelyzet kapcsán a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a várkapitánysághoz tartozó épületek díszkivilágításának lekapcsolására kérte fel a társaság vezetését. Ez érinti a Karmelita épületét, a Szociális és Családügyi Minisztérium épületét, a Citadellát és hétfőtől a budai várat is. A jelenlegi helyzetben, amikor a hazai villamos energia rendszerre minden korábbinál nagyobb figyelmet kell fordítani, minden átmenetileg nélkülözhető fogyasztás csökkentése indokolt, emelte ki a miniszter. Megdőlt a fővárosi melegrekord péntek délután, Újpesten 39,4 Celsius okot mértek, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Azt írták, az erre a napra vonatkozó fővárosi melegrekord 37,4 fok volt, amit még 1921-ben mértek a budapesti Törökvész, illetve Gellérthegy meteorológiai állomásokon. Az országos rekord ugyanakkor még nem dőlt meg. Ma augusztus 1-én rendezik a 43. tatai mini maraton és félmaraton versenyt. Ennek idején a forgalmi rend változásaira is kell számítanunk. Teljes útlezárás van és lesz a Váralja utcában délelőtt 10-től este 7 óráig, valamint a május 1-e út Komáromi utca, Kossuth tér, Rákóczi utca, Hajdú utca szakaszokon délután 4 óra és 4 óra 20 perc között. A verseny idején időszakos útlezárásra kell számítani a Bartók Béla utca, Tópart sétány, Tópart utca, Kastély tér, Kodály tér, Malom utca, Hattyúliget utca, Damjanics utca, Petőfi Sándor utca, Agostyáni út szakaszokon, méghozzá délután 4 órától este 7 óráig. Augusztus 1-én, azaz ma este rendezik meg Tatabányán a Százan fújják Tatabánya város fúvózenekarának és vendégeinek koncertjét a Zenepavilonnál este 7 órától. Tatabánya város fúvózenekara idén Komárom város egeresi fúvózenekarát és az ambergi fúvózenekart hívta vendégül. Díszvendég Marosi László, kétszeres Artisius díjas, karmester, az UNESCO béke nagykövete és amerikai nyugalmazott professzor. Az esemény karnagyai Szabó Ferenc, Szicsó István, vendég karmesterek Anton Lotner, Marosi László, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Nincs mit tenni, a hétvégén marad a nyár több órás napsütéssel, de helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet továbbra is masszívan 30 fok körül alakul.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
3: Csak jelezném, hogy ez az utolsó lehetőség, hogy kérjetek dalt és küldjetek mondjuk névnapos vagy születésnapos ismerősnek, mert hogy az utolsó órához ért az üzenetküldő műsor. Sziasztok! Csak slágerek itt a Forráson, én Tamás, csellódal, a csa-csa-csa, na ez érkezik Rögvest, elsőként pedig a beígért Sabrina Carpenter nóta, a Man Shine.

Rádiót hallgatott, benne pedig az üzenetküldő műsort, egy óráig tart a program, tehát ez az óra még mindenképpen a miénk, benne Buenos Morgan visszatekintővel és az idióta rolleressel. Na de hogy ki is, ez majd kiderül a következő fél órában. Addig viszont tudti, hogy jön egy Soul Wave dal, no meg érkezik a Valmar és Nótár Méri újdonság is. Marci üzenet előttem, a Beleúszók című nótát kérni a Koloplast PDC előkészítőbe a csapatnak. Csapassátok, csajok, ez lenne az üzenet, kitartás mindjárt vége. Marci, köszönöm, hogy írtál, gondolom, akkor te is dolgozol, jó munkát nektek, a Valmar és Nótár Méri közössel, itt a Beleúszók, csak slágerek közt dobom!

és Ida Star. Az újdonsága Woman volt a tiétek a Forrás Rádió szól nálatok. Benne pedig az üzenetküldő műsor, természetesen én Tamást köszönöm, hogy itt vagytok. Tibi írt rám Aranyosról, a Szolvévés Szakás Geri közös Minden tévedésem című dalt kérné, küldené volt kolléganőjének, Gyöngyinek, nagyon boldog születésnapot kívánva. Tibi, köszönöm, hogy írtál nekem, hát jó, hogy hozom a dalt, a Szolvévés Szakás Geri közös érkezik. Gyöngyi, neked

0: nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103 ezer forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

Bieber, Daniel Caesar és Give On, a Peaches volt a tiétek 5 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás, benne az üzenetküldő műsor, köszi, hogy itt vagy. A program még ebben az órában tuti, hogy tart, Buenos Morgan visszatekintővel rövidesen. Előtte azonban bízti, hogy kapod az új Üzsel dalt. Gergő üzenet előttem, a nyaralóknak és a strandolóknak szeretnék küldeni a dalt, élvezzétek a napsütést és a hideg fröccsöt. Gergő, úgy látom, hogy te élvezed. Köszi, hogy írtál. Itt van neked Üzsel, Ultra Nat és Imál Angel közöse. A Moment to the Sun. Jó napsütőzés nektek! Azért csak óvatosan a 40 fokban.

0: Tavaly Candice Evelyn és Patrick Miller a One Night in Ibiza repült felétek, csak slágerek közdobtam. Ez a forrás, az üzenetküldő műsor, persze így szombat délelőtt, amit megspékelek, már megint egy Buenos Morgan visszatekintővel, amiben ugye a mostanában nagyon aktuális téma az idióta rollerezés szerepel. Mesélhetnék, na mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Hát mondanám, hogy most célkeresztben az elektromos rolleresek, de nyilván nem általánosságban szeretnénk erről beszélni.
3: Célkeresztben egy szabolcsi férfi.
2: Hanem célkeresztben egy szabolcsi férfi, így van. Egy bizonyos úriember pécézünk, illetve az ő történetét hozzuk. A 20 éves férfit ugyanis ellenőrzés alá vonták a napokban, mert hogy hát nem akármilyen szállítási módszer talált ki arra, hogy a gyerekét hogyan vigye A pontból a B pontba. Egy elektromos roller elejére ő elkötözött egy műanyag hintát, ebbe ültette bele a másfél éves gyereket, és gondolta, hogy ez így kellően biztonságos lesz ahhoz, hogy ők így furikázzanak.
3: És a legdurvább az egészben, szörnyű, hogy ez nem olyan, mint anno a budaörsi sztori, ami beugrik ott a templomtérnél a körforgalomban, a csávó ment ilyen speedrollerrel, ami ráadásul gyors is, és azt hiszem a hátán volt ilyen hordozó táskában a kisbabája. De az is iszonyatosan bosszantó, de őt így lekapták és lefotózták véletlenül. De ez a csávó, ez büszke arra, hogy ő ezt feltalálta, és ezzel büszkélkedik, hogy mekkora ötlet, micsoda találmány, és kirakta magáról a kis pipiskedő fotót.
4: Igen, pláne, hogyha borul egyet a gyerekkel, ugye?
2: És azért valljuk be, hogy elektromos rollerrel relatíve könnyű esni.
4: Hát eléggé könnyű, igen. Bármi történhet ott is.
2: Jön egy gödör, vagy egy bukkanó, vagy egy nagyobb kő.
3: Vagy egy kicsi a kerék. Szóval mit érdemel ez a bűnös?
2: Hát a rendőrség szerint büntetést, ráadásul a Szabolcs-Szatmár-Bereg rendőrség ki is posztolta.
3: És ha húsvétkor csinálja, kapcsoki nyuszit.
2: Nem, de ha decemberben, akkor virgácsor biztosan. A rendőrség hangsúlyozza a posztjában, hogy a roller egy személyes közlekedési eszköz, az egy felnőtt plusz egy gyermek utazása nem megengedett, és rendkívül baleset veszélyes. Az még nem derült ki, hogy indult eljárás a férfival szemben.
3: Nagyon remélem.
2: Én is bízom benne, hogy igen, mert hogy maximálisan megérdemelni. Én alapvetően azt vallom, nekem ez egy ilyen alapelvem, hogy aki a közlekedésben részt vesz, jó, a gyalogosok mondjuk nem, de mondjuk valamilyen eszközzel, legyen az elektromos roller, legyen az bicikli, kismotor, mindegy, az tanuljon kreszt. Tehát, hogy
4: de
2: csak
4: a gyalogosoknak is kéne.
2: Hát nekik is kéne, én az iskolába bevenném, én tanítanám konkrétan, én a közoktatás részévé tenném.
3: Jó,
2: a közoktatást.
3: De attól, hogy tanítod, igen, a kreszt, ez egy dolog, és ez tényleg fontos, és aláírom. Attól még ne álljon fel egy 7 éves egy ilyen rollerre, vagy ne üljön föl, vagy álljon föl két 11 éves egymás előtt egy rollerre, és menjen vele.
2: Persze, igen, abszolút.
3: Igen. Amúgy én a járdán közlekedő elektromos rollereseket is kárhoztatnám arra, hogy muszáj legyen szájjal hangot kiadni. Így kéne jönni, mert ugye
4: hát
3: semmi hangja.
4: Hát vagy van rajta csengő, nekem is van rajta csengő.
3: Azt, hogy utál, amikor lecsengetnek. Kerüljön ki.
2: Na jó, de inkább csengessen, inkább jelezze.
3: És akkor van az, aki meg úgy viszi a gyerekét, hogy maga elé állítja a rolleren, és úgy mennek.
2: Rá, nem, az ilyenek, azok nem.
3: Akkor szeretem. Legalább pohára esel.
4: Na, nem is az, csak hogyha mondjuk, mit tudom én, meg tudod állni azt, hogy mondjuk akkor 10 km per órával haladsz azzal a rollerrel.
2: Én nem, biztos,
4: én mondjuk
2: hogy nem
4: állnék fel, igen, én se, de hogy így...
3: Én a sajátommal nem.
2: Más, de hát
4: más a sajátommal
3: bármikor.
1: Buenos Morgan, minden

0: kérem bongozva, csacsacsázni, vagy csacsacsázva bongozni a Good Boys. 5 évvel ezelőtt ilyet hoztam el nektek. Ezzel zártam a szombat délelőtti programot, de nyitódik ám a délután. Itt lesz a Siestában Hittaler Andi egészen 8 óráig. Kiváló dalokkal jelentkezik. Ennyit már most ígéretek, mert hogy látom a zenei felhozatalt. Aztán 8-ra érkezik DJ Hubik, jön a Saturday Live Sessionben, 2 órán keresztül mixel nektek. Nagyon jó kis classic house lesz, ebben biztos vagyok. Aztán érkezem én a Club Sessionben, 1 órás mixet penderítek, majd pedig Robin Schulz zárja az estét a Sugar Radio Show-jával. Adásban pedig legközelebb hétfőn jövök majd, akkor a koktélt hozom 5 órában egészen 3-ig, ugye jövő héttől már más műsorrendben vagyunk, tudjátok. Na ciao, ciao mindenkinek, sziasztok! Hétfőn tehát győzök!
1: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég!
2: Ez a Beat!
1: Ez a Beat!
2: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
1: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
0: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
4: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makett gyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
5: Ugye tudod, hogy te is hivatkozol?

pontban 1 óra van, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép szombat délutánt. Idén is lehet pályázni, az önkormányzat tanulmányi ösztöndíjára Tatán újra lesz diák piknik, több telken égett a száraz aljnövényzet, szintén Tatán. Ezek a tatai krónika hírei a Forrás Rádió mikrofonjánál, Szabó Istvánt hallják, jönnek már is a részletek. Idén is lehet pályázni az önkormányzat tanulmányi ösztöndíjára Tatán, az Öveges József tanulmányi ösztöndíjra. A díj olyan tatai állandó lakhelyen rendelkező nappali tagozatos felsőoktatásban, alapképzésben, osztatlan mesterképzésben vagy mesterképzésben tanuló hallgatóknak adományozható, aki a díj adományozását megelőző tanév mindkét fél évében 4,0-ásnál magasabb tanulmányi átlagot ért el, és még legalább egy tanéve van hátra tanulmányai befejezéséig. A díjat évente maximum 10 hallgatónak lehet odaítélni, 5 hallgatónak a humán és 5 hallgatónak a természettudományi műszaki szakterületről. A pályázatot 2026. szeptember 10. napjáig lehet benyújtani, további részleteket az ösztöndíjról a tata.hu oldalon olvashatnak. Több telken égett a száraz aljnövényzet a héten, kedden délután Tatán a Zsellér utcában. 3 melléképületet is érintett a tűz, illetve egy ingatlan ereszének alja is megégett. A nagy szárazság és hőség nagy mértékben segíti a szabadtéri tüzek gyors terjedését. Az olyan telkeken, ahol nagy mennyiségű a gondozatlan növényzet, rendezetlen szeméttel teli az udvar, könnyebben tovább terjednek a lángok, különösen ha a szél is feltámad. Csak június 1-e óta már több mint 100 hektár égett le a megyében. Fontos, az ország teljes területén tűzgyújtási tilalom van, tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres környezetében. A korlátozás nem csak a szándékos tűzgyújtásra vonatkozik, hanem minden olyan tevékenységre, ami tüzet okozhat, hívta fel a figyelmet honlapján a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Tataváros diák önkormányzata partner szervezeteivel együttműködve idén is megrendezi a diák pikniket, amelynek augusztus 7-én a Kőfaragóházat otthont végre, ami tüzet okozhat, hívta fel a figyelmet honlapján a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Tataváros diák önkormányzata partner szervezeteivel együttműködve idén is megrendezi a diák pikniket, amelynek augusztus 7-én a Kőfaragóházat otthont délután 5 órától.

0: Szeretettel várnak az ingyenes programra. A Tatai Krónika híreit Szabó Istvántól hallották. Köszönöm figyelmüket, jó rádiózást kívánok. Kicsit kevesebb, mint egy óra múlva újra találkozunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió.

Sziasztok! Indul augusztus első sziasztája. Egészen este 8 óráig fogunk ma is együtt rádiózni. Jönnek a szuperebbnél szuperebb slágerek, meg ebben az órában például szó lesz majd a BTS Grammy-vel kapcsolatos bejelentéséről is. Az óra azonban most indul az 18-szal, szól a You Got The Look.

Zsuzsával és Wilcox közöse a Visszavágyom, ez szólt itt a Forrás Rádióban. A BTS pedig bejelentette, hogy nem küldenek be zenét a 69. Grammy gálára. Ez pedig eléggé felforgatta az internetet. Július 29-én a BTS mind a 7 tagja egyszerre tette közzé ugyanazt az üzenetet a közösségi média felületén, amiben ez áll. Úgy döntöttünk, hogy idén nem nevezzük be alkotásainkat a Grammy díjra, reméljük, hogy a zenét önmagáért fogják elismerni és szeretni, ahelyett, hogy régiók vagy nyelvek alapján tennének különbséget. Köszönjük, mint mindig az Arminak és mindenkinek, aki támogat minket. A döntés egyébként annak szól, hogy a Recording Academy bejelentette, új kategóriaként jelenik meg a legjobb ázsiai popzene. Több kritika is érte emiatt őket egyébként, mondván, hogy ez csak ürügy arra, hogy az ázsiai zenét egy külön kategóriába sorolják, gyakorlatilag kizárva azt a főbb díjak, például az év albuma és az év hanglemeze kategóriák versenyéből. Hát ezt valószínűleg a BTS is így gondolja. Azóta egyébként már a Recording Academy is kitett egy magyarázó közleményt, de nagyon nem győzték meg vele az embereket, legalábbis a rajongókat semmiképpen. Talán lehet benne valami. Nem June, azaz RM szavaival élve, a zenét önmagáért kellene szeretni, nem nyelvek alapján. Szóval most megyünk tovább akkor a BTS-szel.

0: Picit körbenézünk most, hogy mi a helyzet a közlekedésben. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán egy korábbi munkavégzés miatt szakaszos torlódás alakult ki az országhatár és az M85-ös csomópont között. A 129-es és a 106-os kilométer között több helyen is lassul a forgalom. Aztán az erős teherforgalom miatt torlódik az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldala, Tata és Biatorbágy között több helyen is. Személyautóval érdemes használni a kamionok elől elzárt átterelt sávot. Szóval, ami a legnagyobb probléma, az továbbra is az M1, úgyhogy ha esetleg arra felé mennétek, akkor előtte mindenképpen nézzétek meg, hogy mi ott a helyzet. Ha pedig van bármilyen információtok, akkor osszátok meg velem 0620 978 97 85-ös. Vigyázzatok magatokra az utakon, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
1: Forrás Rádió. Mindig veled, mindig a legmenőbb slágerekkel.

El is értünk ennek az órának a végéhez, úgyhogy mi más is következhetne, mint a hírek és információk, méghozzá Szabó Istvántól. Én addig ellépek egy pár perc szünetre, viszont majd a hírek után visszatérek, és indítom a következő órát ezzel a dallal.

Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 2:03, üdvözlöm Önöket, szép szombat délutánt kívánok. Az élő környezetért felelős miniszter szerint egyelőre nem fenyeget ökológiai katasztrófa. Folytatódik a karbantartás miatti meleg vízszünet Tatabányán. Tűzünnep lesz Almásfüzitőn. Már is jönnek a részletek, ezek a Forrás Rádió hírei Szabó Istvántól. Egyelőre nem fenyeget ökológiai katasztrófával, hogy a csapadék hiány és a nagy meleg miatt rekord alacsony a folyók vízszintje, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter a Facebookra feltöltött videó nyilatkozatában. Gajdos László felidézte, hogy a Duna apadása miatt a lakosságot sokkal nehezebb kiszolgálni ivóvízzel, van, ahol 30%-kal kevesebb vizet tudnak termelni a szolgáltatók, és Paks hűtése nem biztosítható, így az atomerőmű nem működtethető. Hozzátette ugyanakkor, örül annak, hogy ökológiai katasztrófáról még nem kell beszélni, mert egyelőre biztosítottak a vízes élőhelyek a Dunánál és a Tisza környékén egyaránt. Reméljük, hogy mire baj lenne, megérkezik az eső, fogalmazott a miniszter. Folytatódik a karbantartás miatti meleg vízszünet Tatabányán. Augusztus 3-ától 7-ig Dózsakertben számíthatnak erre, augusztus 11-én és 12-én pedig az egész város ellátását érintő erőműves leállás lesz. A TESZOL ZRT szakemberei mindent elkövetnek, hogy a munkálatokat a lehető legrövidebb idő alatt elvégezzék. A karbantartás rendszerint a meghirdetett határidő előtt befejeződik, ekkor a szolgáltatást azonnal újra biztosítják. Tűzünnep lesz Almásfüzitőn, az Azaum római táborban augusztus 1-én 17 órától. Színes programkínálat, interaktivitás vár minden korosztályt. A DOS Diavolos Gangsta Zoli Takács Vilkó blues koncertje mellett lesznek radiátorok és más hagyományőrzők, kézműveskedés, fényszínház, solymász bemutató, jósda, íjászat és fotókiállítás is. A program ingyenes. És végezetű sport, bő 10 év légióskodás után visszatér a Ferencváros labdarúgó csapatához Nagy Ádám. A klub honlapja emlékeztetett rá, hogy a válogatott középpályás 2013-tól volt a Ferencvárosi Akadémia tagja. 2015 júliusában Tomás Doll irányítása idején került az FTC 2-ből az első csapathoz. A Fradiban 41 mérkőzéssel lépett pályára, egy bajnoki cím és 2 magyar kupa siker után a 2016-os Európa-bajnokságra kijutott magyar válogatottnak is tagja volt. Ezt követően az olasz élvonalbeli Bolognához került. A 31 éves játékos 88 alkalommal viselte eddig a címeres mezt. Alapembere volt a 2016-os, a 2021-es és a 2024-es EB csapatunknak is.
0: Időjárás.
1: Meleg idő várható a hétvégén, időnként megnövekvő felhőzettel és elszórt csapadékkal. A nagy hőséget és a nyári időt csak átmenetileg szavarhatják a záporok és zivatarok.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Szép délutánt kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy itt vagytok velem. Hozom továbbra is a legjobb slágereket, meg ebben az órában picit körbenézünk a filmes világban. Annyit elárulok, hogy biztosan szó lesz az új Robert Langdonról és a következő Gyűrűk ura filmről is. Előtte azonban jön Musty Winkelmatt és Francesco Yates közöse, ez a Some Kind of Feeling.

Liszt Zoltán és a Kerek Egész 2010-ből szólt, ez a sláger itt a Forrás Rádióban, és azt ugye már régóta tudjuk, hogy több Gyűrűk Ura film is fog érkezni. Ami már folyamatban van, az a Lord of the Rings, The Hunt for Gollum, vagyis a Gyűrűk Ura vadászat Gollumra. A rendező és a főszereplő pedig nem más, mint Andy Serkis. Azt is lehet már tudni, hogy Viggo Mortensen többé nem lesz Aragorn, most bejelentették, hogy ki lesz helyette. Nem más, mint Jamie Dornan. Leo Woodall neve is felmerült erre a szerepre, és bizony benne is lesz a filmben, viszont Hallvardot fogja alakítani. Szintén szóltak róla hírek, hogy csatlakozik a szereplőgárdához Kate Winslet, ami már hivatalos lett, Marigoldot fogja alakítani. A nagy visszatérőket is bejelentették, Andy Serkis mellett Ian McKellen visszatér Gandalfként, Lee Pace Thranduilként, és Elijah Wood pedig Frodo szerepében lesz látható. Ki örül ennek? Írjátok meg 0629789 85-ös. A folytatásban most megyünk tovább, Ray Elszól, a Where is my husband?

24K Golden és Ian Dior közös a Mood szólt itt a Forrás Rádióban, és bizony megvan, hogy ki lesz az új Robert Langdon a következő Dan Brown adaptációban. Bizony, többé nem Tom Hanks fogja alakítani. Az új adaptáció a legújabb, a Titkok titka című Langdon regényből készül, a tudós szerepében pedig Morgan Spector-t láthatjuk majd, aki korábban olyan sorozatokban volt látható, mint az Aranykor, a Homeland és a Gangster Korzó. Hát, nekem hiányozni fog Tom Hanks. De ha már filmek, akkor megyünk tovább a Veszélyes kölykök című film betétdalával. Ez a Scurriótól a Gangster

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Joel Corrytól szólt a Be Alright. A görög miniszterelnök Kyriakos Mitsotakis pedig videóhívásban gratulált Christopher Nolannek az Odüsszeia mozis feldolgozásához. A kormányfő szerint a film újra ráirányította a világ figyelmét az ókori görög kultúrára, és szépen összeköti a történelmi örökséget a modern kreativitással. Külön megköszönte egyébként azt is, hogy a forgatás jelentős része Görögországban zajlott, többek között a Peloponnesos híres helyszínein. A 250 millió dolláros produkció 6,4 millió eurós görög filmes támogatást is kapott. Ti láttátok már, ha igen, hogy tetszett, írjátok meg 0620 978 978 5-ös, addig pedig megyünk tovább Morcsibával, Soul a Rome wasn't built in a day.

0: elkezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédő javítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
6: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
5: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
7: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 3 óra. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép délutánt. Akár egy hétig is eltartat a leállított atomerőmű újraindítása Pakson. Olaszország felfüggesztette a schengeni egyezményt Spanyolországgal, körzetbejárást tartott Komárom város polgármestere. Jövök a részletekkel, ezek a hírek, a Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. Akár egy hétig is eltarthat a leállított atomerőmű újraindítása Pakson, bár egy-egy blokk leállítása viszonylag gyorsan elvégezhető a paksi atomerőműben, amennyiben hetekre egyszerre áll le mindegyik nem működő reaktor hiány, egy hétig is eltarthat az atomerőmű újraindítási folyamata. Ezt közölte az erőmű műszaki vezérigazgató helyettese az MTI érdeklődésére. Nagy László kifejtette, a blokkok leállítása és újraindítása viszonylag gyakori, hiszen az atomerőműben működő 4 blokk mindegyikét leállítják nagyjából évente, de arra eddig nem volt példa, hogy ezt egyidejűleg tegyék meg. Olaszország felfüggesztette a schengeni egyezményt Spanyolországgal, az olaszországi repülőtéri és kikötői határokon is helyreállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. A határ ellenőrzés visszaállítását Giorgia Meloni miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. A schengeni megállapodás felfüggesztéséről Matteo Piantedosi belügyminiszter döntött a határ ellenőrzésért felelős hatóságokkal történt egyeztetést követően. Körzetbejárást tartott dr. Molnár Attila Komáromváros polgármestere és Vajda Bence alpolgármester. Hamarosan megkezdik a Bajcsy-Zsilinszky utcai teljes felújítást, csapadékvízelvezetéssel, aszfaltburkolat megújítással, az Igmándi úttól a Tesco bejáróig. A munkálatok várhatóan 4 hónapot vesznek majd igénybe, ami jelentősen befolyásolja majd a belváros forgalmi rendjét. A beruházás idejére a komáromiak megértését és türelmét kérik majd. A héten pedig megkezdődtek az Artézi út felújításának munkálatai, a kutat érintő fizikai munkálatok elkezdése augusztus 20-a után várható majd. Ezen a nyáron nem először várja kertmozi a szőnyieket. Augusztus 8-án a Szőnyi Vásártéred autós mozi lesz, ahol 20 óra 30 perctől a Jurassic World újjászületés című filmet vetítik. A 2025-ben bemutatott amerikai sci-fi kalandfilm rendezője Gareth Edwards volt, ez a Jurassic Park filmsorozat 7. része. Az autós mozi ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
0: Időjárás.
1: Nincs mit tenni, a hétvégén marad a nyár több órás napsütéssel, de helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet továbbra is masszívan 30 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió.

kívánják, gyertek, sziasztázzunk együtt. Egészen este 8 óráig keverem nektek a legjobb zenéket, meg hozok érdekességeket a nagyvilágból. Ebben az órában például szó lesz arról, hogy miért fontos, és hogyan kell az airfryert tisztítani. Az óra pedig indul, ahogy ígértem, a Blackpink-kel, Solar Jump, ez pedig a...

Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, és ahogy ígértem, itt vagyok a tisztítási technikával, amivel megfelelően tisztán tudjuk tartani az airfryerünket. Sokan ugye naponta használják, ebben az esetben azonban nagyon fontos, hogy megfelelően legyen tisztítva. Hiszen a kosárban maradt morzsák és a belső falakra rakódott zsír kellemetlen szagokat okozhat, ronthatja a sütés eredményét, a túl erős takarítás pedig magát a tapadásmentes bevonatot is tönkreteheti. Ami a legfontosabb, hogy ugye hagyjuk teljesen kihűlni, de gondolom ezt azért mindenki tudja. Aztán vegyük ki a kosarat, a tálcát és minden más eltávolítható alkatrészt, majd áztassuk be őket 15-20 percre meleg, mosogatószeres vízbe. A fellazult szennyeződéseket puha szivaccsal, mikroszálas kendővel vagy lágy sörtéjű kefével távolítsuk el. A dörzs szivacsot és a fém szivacsot azért hanyagoljuk, mert hát ugye felkarcolhatja ezt a bevonatot. A makacs szennyeződés esetén inkább áztassuk tovább. Aztán, hogy mi van még a tisztítással kapcsolatban, az hamarosan elárulom, viszont most megyünk tovább Jax Jones és Münek közösével, ez a

0: Schindler.
1: A Schindler szólt itt a Forrás Rádióban, és akkor most nézzük, hogy mi az, ami még fontos az airfryerünk tisztításával kapcsolatban. Hát ugye a kosár tisztítása mellett nem szabad elfeledkezzünk a készülék felső-belső részéről sem, hiszen a fűtőelem közelében is lerakódhat zsír és ételmaradék. Ezt a részt kizárólag kihúzott, teljesen hideg készüléknél szabad csak tisztítani, puha kefével vagy enyhén nedves kendővel óvatosan át kell törölni, de folyadékot soha ne permetezzünk közvetlenül a fűtőelemre. Mivel az airfryerek felépítése modellenként eltérhet, ezért fontos, hogy a használati útmutatót előtte mindenféleképpen olvassátok át. Aztán sok airfryer kosara és tálcája mosogatógépben is tisztítható, viszont itt is érdemes a használati útmutatót átböngészni előtte. De egyébként azt tanácsolják, hogy jobb, hogyha inkább a kézi mosogatást választjuk. Nos, ezt kell tudni az airfryer tisztításáról, amit viszont még tudni

0: Sok zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: 5 óra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103.000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,

Pitiótól szólt a Come Along itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A folytatásban pedig hamarosan érkezik majd Icona Poptól a Girlfriend, viszont most indul a Lose

reggel jó, elszólt itt a Forrás Rádióban, és bizony tombol a hőség, ami jelentősen megterhelheti még az egészséges szervezetet is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél pedig fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás, rosszul lét és nő a stroke, infarktus előfordulásának valószínűsége is. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja a szervezetünk kimerülését, így sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság és dekoncentráltság. Hogyha tehetitek, akkor ne tartózkodjatok huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást és hőgutát is kaphattok. Egyébként egészen 16 óráig rendkívül erős az UV-sugárzás is, úgyhogy mindenképpen gondoskodjatok a bőrötök védelméről is, és ami a legeslegfontosabb ebben a hőségben, hogy hidratáljatok. Vigyázzatok magatokra, én pedig hozom továbbra is nektek a jobbnál jobb dalokat. Tétve Kray-jel megyünk tovább, Soul a Date for That.

Snow Patrol és a Chasing Cars zárja ezt az órát. A folytatásban pedig jönnek a hírek, információk Szabó Istvántól, én pedig addig ellépek egy pár perc szünetre, aztán a hírek után visszatérek, és indítom a következő órát ezzel a dallal.

hallottál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 4 óra lesz, üdvözlöm Önöket, szép délutánt. Hétfőig fokozatosan leállítják a budai vár épületeinek díszkivilágítását is. Megdőlt a fővárosi melegrekord péntek délután. Ma van a 43. tatai minimaraton és félmaraton verseny, ez forgalomkorlátozásokkal is jár. Jönnek már is a részletek a Forrás Rádió mikrofonja mögött, Szabó István. Hétfőig fokozatosan leállítják a budai vár épületeinek díszkivilágítását is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a kritikus energiahelyzet kapcsán a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a várkapitánysághoz tartozó épületek díszkivilágításának lekapcsolására kérte fel a társaság vezetését. Ez érinti a Karmelita épületét, a Szociális és Családügyi Minisztérium épületét, a Citadellát és hétfőtől a budai várat is. A jelenlegi helyzetben, amikor a hazai villamos energia rendszerre minden korábbinál nagyobb figyelmet kell fordítani, minden átmenetileg nélkülözhető fogyasztás csökkentése indokolt, emelte ki a miniszter. Megdőlt a fővárosi melegrekord péntek délután, Újpesten 39,4 Celsiusokat mértek, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Azt írták, az erre a napra vonatkozó fővárosi melegrekord 37,4 fok volt, amit még 1921-ben mértek a budapesti Törökvész, illetve Gellérthegy meteorológiai állomásokon. Az országos rekord ugyanakkor még nem dőlt meg. Ma augusztus 1-én rendezik a 43. tatai minimaraton és félmaraton versenyt. Ennek idején a forgalmi rend változásaira is kell számítanunk. Teljes útlezárás van és lesz a Váralja utcában délelőtt 10-től este 7 óráig, valamint a május 1-e út Komáromi utca, Kossuth tér, Rákóczi utca, Hajdú utca szakaszokon délután 4 óra és 4 óra 20 perc között. A verseny idején időszakos útlezárásra kell számítani a Bartók Béla utca, Tópart sétány, Tópart utca, Kastély tér, Kodály tér, Malom utca, Hattyúliget utca, Damjanics utca, Petőfi Sándor utca, Agostyáni út szakaszokon, méghozzá délután 4 órától este 7 óráig. Augusztus 1-én, azaz ma este rendezik meg Tatabányán a Százan fújják Tatabánya város fúvózenekarának és vendégeinek koncertjét a Zenepavilonnál este 7 órától. Tatabánya város fúvózenekara idén Komárom város egeresi fúvózenekarát és az ambergi fúvózenekart hívta vendégül. Díszvendég Marosi László, kétszeres Artisius díjas, karmester, az UNESCO béke nagykövete és amerikai nyugalmazott professzor. Az esemény karnagyai Szabó Ferenc, Szicsó István, vendégkarmesterek Anton Lotner, Marosi László, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Meleg idő várható a hétvégén, időnként megnövekvő felhőzettel és elszórt csapadékkal. A nagy hőséget és a nyári időt csak átmenetileg szavarhatják a záporok és zivatarok.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Pisti, köszi a híreket, nektek pedig szép délutánt kívánok. Mondom, hogy miért lesz érdemes velem tartani. Hát először is ugye jönnek a jobbnál jobb dalok a folytatásban is. De szó lesz arról, hogy melyik sztárok voltak azok, akiknek fekete mennyasszonyi ruhája volt. Most azonban indulunk Felix Jan és J-Hart közösével, ahogy ígértem, ez a Pride.

Nicky Yuri és a Shut Me Up, ez volt itt a Forrás Rádióban, és akkor most nézzük meg, hogy kik azok a sztárok, akik eldobták a hagyományos fehér ruhát, és feketében mentek férjhez. Sarah Jessica Parker például 1997-ben már szakított a hagyományokkal, és egy fekete Morgan Le Fay ruhában ment férjhez, Matthew Broderickhez. Kourtney Kardashian is feketében mondta ki az igent Travis Barkernek 2022-ben. Aztán Tina Turner és Erwin Bach 27 év együttélés után 2013-ban házasodtak össze Svájcban. Az énekesnő nem egy klasszikus mennyasszonyi ruhát választott, hanem Giorgio Armani zöld taftból és fekete tülből készült kreációját, amelyet Swarovski kristályok díszítettek. Hamarosan jövök még pár ilyen sztár

és a Horizont után itt van a többi sztár, akik feketében mondták ki az igent. Sheryl Cole és egykori férje Jean-Bernard Fernández Verstini például mindketten feketében voltak az esküvőn. Aztán itt van Avril Lavigne, aki 2013-ban Chad Kroeger-rel kötött házasságot, és bizony egy fekete báli ruhában mondta ki a boldogító igent. Kristen Bell 2013. októberében tetőtől talpig feketében volt, egy nadrág felső szedben, és hát így házasodtak össze Dax Shepard-del. Aztán itt van a végén Shania Grimes Beach színésznő, aki Josh Beach-nek mondott igent egy fekete Vera Wang báli ruhában. A színésznő egyébként később elárulta, hogy mindig is tetőtől talpig feketébe öltözött, ezért természetesnek érezte, hogy az esküvőjén is önmaga maradjon. Így van, maradjatok önmagatok az esküvőtökön is, és menjetek férjhez olyan ruhában, amilyenben szeretnétek. Mi pedig most megyünk tovább itt a Forrás Rádióban, Arizonával, szól az I Was Wrong.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig veled.

0: ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
2: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
1: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
3: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár? Le-

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 5 óra lesz. Jó napot kívánok, szép szombat délutánt. Az élő környezetért felelős miniszter szerint egyelőre nem fenyeget ökológiai katasztrófa. Folytatódik a karbantartás miatti meleg vízszünet Tatabányán. Tűzünnep lesz Almásfüzitőn. Jövök a részletekkel. Ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó Istvánt hallják. Egyelőre nem fenyeget ökológiai katasztrófával, hogy a csapadék hiány és a nagy meleg miatt rekord alacsony a folyók vízszintje, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter a Facebookra feltöltött videó nyilatkozatában. Gajdos László felidézte, hogy a Duna apadása miatt a lakosságot sokkal nehezebb kiszolgálni ivóvízzel, van, ahol 30%-kal kevesebb vizet tudnak termelni a szolgáltatók, és Paks hűtése nem biztosítható, így az atomerőmű nem működtethető. Hozzátette ugyanakkor, örül annak, hogy ökológiai katasztrófáról még nem kell beszélni, mert egyelőre biztosítottak a vízes élőhelyek a Dunánál és a Tisza környékén egyaránt. Reméljük, hogy mire baj lenne, megérkezik az eső, fogalmazott a miniszter. Folytatódik a karbantartás miatti meleg vízszünet Tatabányán. Augusztus 3-ától 7-ig Dózsakertben számíthatnak erre, augusztus 11-én és 12-én pedig az egész város ellátását érintő erőműves leállás lesz. A Tészol ZRT szakemberei mindent elkövetnek, hogy a munkálatokat a lehető legrövidebb idő alatt elvégezzék. A karbantartás rendszerint a meghirdetett határidő előtt befejeződik, ekkor a szolgáltatást azonnal újra biztosítják. Tűzünnep lesz Almásfüzitőn, az Azaum római táborban augusztus 1-én 17 órától. Színes programkínálat, interaktivitás vár minden korosztályt. A DOS Diavolos Gangsta Zoli Takács Vilkó blues koncertje mellett lesznek radiátorok és más hagyományőrzők, kézműveskedés, fényszínház, solymász bemutató, jósda, íjászat és fotókiállítás is. A program ingyenes. És végezetül sport, bő 10 év légióskodás után visszatér a Ferencváros labdarúgó csapatához Nagy Ádám. A klub honlapja emlékeztetett rá, hogy a válogatott középpályás 2013-tól volt a Ferencvárosi Akadémia tagja. 2015 júliusában Tomás Doll irányítása idején került az FTC 2-ből az első csapathoz. A Fradiban 41 mérkőzésen lépett pályára, egy bajnoki cím és 2 magyar kupa siker után a 2016-os Európa-bajnokságra kijutott magyar válogatottnak is tagja volt. Ezt követően az olasz élvonalbeli Bolognához került. A 31 éves játékos 88 alkalommal viselte eddig a címeresmezt. Alapembere volt a 2016-os, a 2021-es és a 2024-es EB csapatunknak is.
0: Időjárás.
1: Nincs mit tenni, a hétvégén marad a nyár több órás napsütéssel, de helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet továbbra is masszívan 30 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, köszi, hogy itt vagytok velem, Pisti neked pedig természetesen köszi a híreket, információkat. Hozom továbbra is a szuperebbnél szuperebb slágereket természetesen. Az óra elején például szólni fog majd a Lost Frequencies és Bastille közöse a Head Down. Most pedig indul Marshmello, Ellie Goulding és Avion közöse a Save My Love.

Natasha Bedingfield és a These Words, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, én pedig most hozok nektek pár hűsítő ital ötletet, ha már a víz esetleg unalmas lenne ebben a melegben. Itt van például a görög dinnye szezon, nem csak ehetjük, hanem készíthetünk belőle frissítő smoothie-t is, ami jól behűtve igazán ízletes nyári hűsítő lehet. De ilyen a citromos mentás limonádé is, a forróságban a citrom savassága és a menta egyaránt hűsít. Hozok még pár ilyet majd, viszont most visszakanyarodunk a zenéhez. Post Malone és Doja Cat közösével megyünk tovább, ez az I Like You.

0: lépnem, érzem, hogy végem.
1: Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Pastrittől szólt a Hazamennék, és akkor jövök még pár hűsítő nyári itallal. A teákat is például használhatjuk hűsítőként, jobb, hogyha a koffeinmentes verziókat válasszuk. Citrommal kiegészítve, jól behűtve, kitűnő ital a nyári melegben. Az eper magas víztartalmú gyümölcs, amely a bazsalikommal és a szénsavas vízzel együtt kellemes hűsítő turmix lehet. Aztán itt van még az ananászos, narancsos smoothie, banánnal kiegészítve még jobban édes is lehet, elsősorban a narancs savanykás íze miatt jó választása forró napokon. Egyébként szerintem bármelyik gyümölcsöt el lehet készíteni smoothieként, tehát nyugodtan lehet barackot is, akár medgyet is, ha ezeket jól összeturmixoljátok, akár jéggel, nagyon-nagyon finom hűsítőket tudtok csinálni. Ami a legfontosabb, hogy hidratáljatok ebben a hőségben.

Dario G és a Carnaval de Paris elszólt itt a Forrás Rádióban. A folytatásban pedig megyünk tovább. Hamarosan hallhatjátok majd a BSV-től a Még egyszer című 2020-as slágerüket, viszont most jön Offenbach és Norma Jean Martin közöse, az Overdrive.

ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, a BSV-től szólt a még egyszer, és hát bizony hamarosan elérünk egy újabb óra végéhez, viszont még mindenképpen szólni fog majd Zasztól a Je Vu, meg Nathan Dave és Shella Henderson közöse is a 21 Reasons. A folytatásban pedig megyünk tovább egy újdonsággal, Milky és Small Grab közöse jön a Just The Way You Are.

Ennek az órának is vége van, úgyhogy most átadom a terepet Szabó Istvánnak, hozza a híreket, információkat, utána pedig megyünk majd tovább Steve Krueger és Sky Holland közösével, ez lesz az Everyday, mutatom!

0: Forrás Rádióban.
1: 6 óra, üdvözlöm Önöket, jó hétvégét kívánok. Akár egy hétig is eltarthat a leállított atomerőmű újraindítása Pakson. Olaszország felfüggesztette a Schengeni Egyezményt Spanyolországgal, körzetbejárást tartott Komáromváros polgármestere. Jövök azonnal a részletekkel, ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonja mögött. Szabó István. Akár egy hétig is eltarthat a leállított atomerőmű újraindítása Pakson, bár egy-egy blokk leállítása viszonylag gyorsan elvégezhető a paksi atomerőműben, amennyiben hetekre egyszerre áll le mindegyik nem működő reaktor hiány, egy hétig is eltarthat az atomerőmű újraindítási folyamata. Ezt közölte az erőmű műszaki vezérigazgató helyettese az MTI érdeklődésére. Nagy László kifejtette, a blokkok leállítása és újraindítása viszonylag gyakori, hiszen az atomerőműben működő 4 blokk mindegyikét leállítják nagyjából évente, de arra eddig nem volt példa, hogy ezt egyidejűleg tegyék meg. Olaszország felfüggesztette a Schengeni Egyezményt Spanyolországgal, az olaszországi repülőtéri és kikötői határokon is helyreállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. A határellenőrzés visszaállítását Giorgia Meloni miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. A schengeni megállapodás felfüggesztéséről Matteo Piantedosi belügyminiszter döntött a határellenőrzésért felelős hatóságokkal történt egyeztetést követően. Körzetbejárást tartott dr. Molnár Attila Komáromváros polgármestere és Vajda Bence alpolgármester. Hamarosan megkezdik a Bajcsi Zsilinszky utcai teljes felújítást, csapadékvízelvezetéssel, aszfaltburkolat megújítással, az Igmándi úttól a Tesco bejáróig. A munkálatok várhatóan 4 hónapot vesznek majd igénybe, ami jelentősen befolyásolja majd a belváros forgalmi rendjét. A beruházás idejére a komáromiak megértését és türelmét kérik majd. A héten pedig megkezdődtek az Artézi kút felújításának munkálatai, a kutat érintő fizikai munkálatok megkezdése-elkezdése augusztus 20-a után várható majd. Ezen a nyáron nem először várja Kertmozi a szőnyieket. Augusztus 8-án a Szőnyi Vásártéred autós mozi lesz, ahol 20 óra 30 perctől a Jurassic World újjászületés című filmet vetítik. A 2025-ben bemutatott amerikai sci-fi kalandfilm rendezője Gareth Edwards volt, ez a Jurassic Park filmsorozat 7. része. Az autós mozi ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
0: Időjárás.
1: Meleg idő várható a hétvégén, időnként megnövekvő felhőzettel és elszórt csapadékkal. A nagy hőséget és a nyári időt csak átmenetileg zavarhatják a záporok és zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép napot, sziasztok! Pisti, köszi szépen a híreket, információkat. Vágjunk bele egy újabb órába, amiben a jobbnál jobb slágerek fognak egymás után következni. Aztán egy jó 2 óra múlva pedig érkeznek ide a Forrás Rádió DJ-i a stúdióba, ők keverik majd onnantól kezdve a zenét. Most viszont még én vagyok a pult mögött, szóval indulunk Steve Kruger és Sky Holland közösével.

Wookie és a Ring of Fire, ezt ott itt a Forrás Rádióban, a mikrofon mögött pedig továbbra is Hittaler Andreát halljátok, már nem sokáig, másfél óra múlva ugyanis kezdődik a Saturday Live Session, amiben DJ Hubik fogja majd a zenéket keverni, utána pedig este 10 órától Zimmerer érkezik a pult mögé, és hát onnantól kezdve ő fog hangolni titeket a bulira. Most még egyelőre én hozom nektek a slágereket, szóval megyünk tovább egy hazaival, Király Viktor és Curtis közöse jön a Rossz Lányok.

0: Jöjjön egy újabb magyar sláger. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Van olyan tai chi mozdulat, amitől valaki összefogja magát, anélkül, hogy tudná miért.
2: Nem akarok hazudni. Van ilyen mozdulat. De még nem vagy rá.

0: Hajléktalanban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, ez a Siesta utolsó órája, amiben csak a jobbnál jobb slágereket ígérem nektek. Aztán utána 8 órától kezdődik a Saturday Live Session, utána 10 órától pedig a Club Session, szóval érdemes itt maradni velünk. A folytatásban most megyünk tovább Kenya Grace-el, szól a Strangers.

FM mód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés, forrásrádió. Buliszt velünk végig a nyarat.

Holy Molly és a Talk to You Later után eljött az idő, hogy elköszönjek tőletek, ugyanis lejárt a műsoridőm, viszont maradjatok velünk a folytatásban is, mert 8 órától kezdődik a Saturday Live Session, amiben DJ Hubik érkezik majd a pult mögé, utána pedig este 10 órától Zimmerer fog benneteket hangolni, 11 órától pedig szokás szerint Robin Schulz jön a Sugar Radio Show-val. Én pedig most akkor elköszönök tőletek, köszönöm szépen, hogy egészen idáig itt voltatok velem, holnap találkozunk reggel 7 órától, 9 órától pedig szokás szerint kérhettek majd tőlem dalt is. Vigyázzatok magatokra, jó bulizást, hogyha mentek,

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Pont ma este 8 óra van, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, szép szombat estét, nyáron még fontosabb vért adni. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT a felelős ivóvíz használatra kéri a lakosságot. Több telken égett a száraz ajnövényzet kedden délután Tatán a Zsellér utcában. Kedves hallgatók, a hírperceket hallják 2026. augusztus 1-én szombat este, a mikrofonnál Szabó István, már is jönnek a részletek. Nyáron a szabadságolások nyaralás miatt még fontosabb, hogy minél többen menjünk el vért adni, hívta fel a figyelmet Hamburgerné Újvári Irén, a Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei igazgatója. Hamburgerné Újvári Irént hallják.
3: Nagyon fontos a véradó szervezés, de nyáron véradóink is teljesen természetes módon szabadságra mennek, ők sem feltétlenül tartózkodnak itthon. Tehát ilyenkor mindenkinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy ha teheti, egészséges, megfelel a feltételeknek, akkor menjen és nyújtsa a karját. Ez az egyik ok. A másik ok, hogy nyáron pont a szabadságolások miatt meg sokszorozódnak a balesetek. Sokkal többször van szükség vérpótlásra, vagy a gyógyszerekhez, vagy egyéb más véralkotó elemre. Ezért nagyon fontos, hogy ilyenkor olyanok is elmenjenek, akik még idáig nem tették, vagy gondolkoznak rajta, vagy éppen betöltötték a 18. életévüket. Ja, nagyon sokszor halljuk azt, hogy valaki azért nem megy el véradásra, mert ő fél a tűtől, nem tudja, hogy mi történik ott, hogy megy ez az egész. Én bátran kapacitálok mindenkit arra, hogy menjen és próbálja ki. Ez az életéből mindössze egy órát vesz igénybe. Kap érte egy egészségügyi állapot felmérést is tulajdonképpen, mert ugye védjük a véradóknak az egészségét, különböző szűréseken esnek át, csak akkor abban az esetben vesznek vért tőlük, hogyha az ott lévő orvos azt mondja, hogy igen, egészséges, és adhat vért. Tehát ez egyfajta előszűrés. Ez az egyik ok. A másik ok, hogyha mégis úgy érzi valaki, hogy mégsem szeretne, vagy mégsem mer elmenni véradásra, az bátran keressen meg bennünket. Elkísérjük a véradásra. A kolléganők ott vannak, önkéntesek ott vannak. Ha kell, fogjuk a kezét első alkalommal mindenképpen. Előtte elmondjuk, hogy miről szól, hogy mi fog történni, pontosan milyen folyamaton esik át a véradás alkalmával valaki. Tehát már úgy tud oda menni, hogy egy picit fel tud rá készülni. Egy picit úgy érezheti, hogy ott van mellette egy támogató közeg. Tehát mindenképpen javaslom, mindenki tapasztalja meg egyszer azt az érzést, hogy milyen jó az, hogyha valakinek segítünk.
2: Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT a felelős ivóvíz használatra kéri a lakosságot. A tata.hu oldalon olvasható közlemény szerint a hőhullám miatt a vízigények várhatóan jelentősen növekednek, a vízellátó rendszerek terheltsége pedig esetenként kritikus szintre emelkedhet. A társaság rendszerei jelenleg üzemszerűen működnek, a megnövekedett vízigény kiszolgálásának technikai és személyi feltételei adottak, ugyanakkor a rendszerek hibamentes működés esetén is elérhetik a kapacitásaik határait. Szakembereik megtették a szükséges előkészületeket, az esetleges műszaki problémák esetén pedig arra törekednek, hogy a lehető legrövidebb időn belül elhárítsák a hibákat. Az ivóvízellátás biztonságának fenntartása és a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében továbbra is számítanak felhasználóik együttműködésére és felelős ivóvíz használatára. A közületi felhasználók ütemezzék a csúcsidőszakokon kívülre a legjelentősebb felhasználást. Csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiséget, illetve a locsolások gyakoriságát. A reggeli és az esti csúcsfogyasztási időszakban pedig kerüljék az öntözést. Pormentesítésre, utak, járdák locsolására ne ivóvizet használjanak. Augusztus 1-től, azaz mától hosszabb időszakokban vehetik igénybe a gyermek és felnőtt fogászati ügyeletet. Az esztergomi lakosok délutánonként pedig Nyergesújfalu, Tát, Bajót lakói előtt is ugyanúgy megnyílik a szolgáltatás. A három település az Esztergom és Nyergesújfalu több célú kistérségi társulás keretében jelezte szándékát az Esztergomban már működő fogászati ügyelethez. A szükséges együttműködési megállapodásokat a települések megkötötték, a szolgáltató kiválasztására irányuló beszerzési eljárás pedig eredményesen lezárult. Az ügyeleti rend augusztus 1-től az alábbiak szerint alakul: a heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon. 8 és 14 óra között az esztergomi gyermek és felnőtt lakosság, 14 és 20 óra között Esztergom, Nyergesújfalu, Tát és Bajót gyermek és felnőtt lakossága veheti igénybe a szolgáltatást. A változásnak köszönhetően tehát az esztergomiak számára ezeken a napokon reggel 8 és este 20 óra között lesz elérhető a fogászati ügyelet. Az ügyeleti ellátás a sürgős rendelési időn kívüli beavatkozásokra terjed ki, az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe: fogeltávolítás, vérzéscsillapítás, idegentest eltávolítás, törött fog lecsiszolása, gyökércsatorna megnyitása, valamint az ezekhez szükséges érzéstelenítés és fogászati röntgen. Az ügyeleti ellátásra a páciensek vigyék magukkal a lakcímkártyájukat és a tajkártyájukat. Több telken égett a száraz ajnövényzet kedden délután Tatán a Zsellér utcában. Három melléképületet is érintett a tűz, illetve egy ingatlan ereszének alja is megégett. A lángokat a tatabányai, komáromi és nyergesújfalui hivatásos, valamint az augustyáni és tatabányai önkéntes tűzoltók oltották el a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányításával. A nagy szárazság és a hőség nagy mértékben segíti a szabadtéri tüzek gyors terjedését. Az olyan telkeken, ahol nagy mennyiségű a gondozatlan növényzet, rendezetlen szeméttel teli az udvar, könnyen tovább terjedhetnek a lángok, különösen ha a szél is feltámad. Csak június eleje óta már több mint 100 hektár égett le a megyében. A szabadtéri tüzek sokáig elhúzódhatnak, nagy munkát hagyva a tűzoltóknak. Fontos, az ország teljes területén jelenleg tűzgyújtási tilalom van, hívta fel a figyelmet honlapján a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. Ezekben a pillanatokban is zajlik a tűzünnep almásvízi tűn a római táborban. Hamarosan a Fény és csillagok bemutató előadása kezdődik. Este 9 órától Fényszínház lesz, Tűz ereje címmel. És végezetül sport, fiatal jobbátlövőt igazolt a MOL Esztergom csapata. A klub hivatalos közösségi oldalának tájékoztatása szerint Agócs Alexandra az előttünk álló szezonban erősíti majd az esztergomi együttest. Ele Gábor vezetőedző szerint Agócs Alexandra érkezése tudatos szakmai döntés eredménye, nagyon fiatal a balkezes jobbátlövő, ezen a poszton pedig kevés hasonló adottságú magyar fiatal van. A hírperceket 2026. augusztus 1-én szombat este Szabó Istántól hallották. Köszönöm figyelmüket, további szép estét és jó rádiózást kívánok. Velem legközelebb holnap reggel 7 óra 57 perckor találkozhatnak. Jó éjszakát!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: házigazda, DJ Hubik!
1: Sziasztok, sziasztok! Ez itt a Saturday Live Session, a forrását és a térség egyetlen élő bulindító mix műsor. A mikrofonnál az állandó házigazda, műsorvezető, jó magam DJ Hubik, Hubik Sándor. Indul is az első élő mixor, a lejátszok mögött szerény személyem DJ Hubik. Mixelek egészen 22 óráig, tehát két élő mixorában itt leszek veletek. A nagy klasszik klub kedvencekkel kezdem, ezeket porolom le. A második műsor, a mikrofonnál az állandó házigazda, műsorvezető, jó magam DJ Hubik, Hubik Sándor. Indul is az első élő mixor, a lejátszok mögött szerény személyem DJ Hubik. Mixelek egészen 22 óráig, tehát két élő mixórában itt leszek veletek. A nagy klasszik klub kedvencekkel kezdem, ezeket porolom le. A második órában pedig érkezik a tőlem megszokott

átlagot. Ez a szlogenunk 18 éve. Ugye piros csak buli, sárga egy éjszakás kaland, zöld párt keresek. Ami még nagyon fontos tudni, a buli nem csak szingliknek szól, nem győzöm hangsúlyozni, nem csak szingliknek szól. Akik kizárólag kikapcsolódási szándékkal érkeznek, válasszák a piros színű karszalagot. Ezzel jelzik a bulizók felé, hogy elkerülve a félreértéseket, meg a családi viszálykodást. Ugye a zöld karszalagot választó hölgyeknek a belépés ugye 23 óráig ezúttal díjtalan, tehát érdemes időben érkezni, mindez tehát kicsit kevesebb, mint 3 hét múlva, augusztus 20-án egy exkluzív új helyszínen, Tatán, a Gasztro udvar területén, a régi rutin tampáján, ugye nem felejtsük el. Ami pedig a ma estét illeti, ne felejtsétek el, 22 órától lesz club sessionünk is, a szóban forgó augusztus 20-ai szingli party és a Forrás Rádió születésnapi buli rezidense DJ Zimmerer Tamás fogja hozni a legnagyobb nyári klub kedvenceket. Hatalmas a hőség, kitartás mindenkinek, hozom a hűsítő zenéket. Működik SMS Viber számunk 0620 978 9785. Írd meg nekem üzenetben, melyik zene tetszett a legjobban a Mix műsorban, mi a programod ma estére, de tán ilyen melegben még-e ma este bulizni, és hogy ott leszel-e augusztus 20-án a Szingli Party és a Forrás Rádió

és Erik Moriról, sziasztok, sziasztok, Saturday Live Session, a Forrás Rádió szombatesti élő mix műsor, a keverőpult mögött jó magam DJ Hubik 22 óráig mixelek nektek élőben. Ő pörögnek a legnagyobb felnőtt szingli partis klub klasszik zenék, 21 órától indítom a Classic House szettet is, benneteket pedig augusztus 20-án Tatára, a Gasztro udvarra invitálok a nyár legnagyobb szülinapi buliára. Szingli parti és Forrás Rádió ünnepli az évfordulóját, vendég lesz DJ Szecsei, apánk, majd a Meddenszer Csipendés srácok is érkeznek, és persze a két abszolút házigazda, Zimmerer Tamás és a parti sorozat alapítója, jó magam DJ Hubik is ott leszünk. Érdemes időben érkezni, hiszen 23 óráig a hölgyeknek a belépés díjtalan, a háromszínű karszalag választás pedig a bejáratnál egy jó szingli partihoz illő dolog. Fontos hangsúlyoznom, megint csak, aki nem szingli, csak szereti a klassz bulikat, természetesen őket is szeretettel várjuk a piros színű karszalagokkal. Az élő műsor alatt SMS Viber számunk 0620 97 8 97 85, 22 órától a Club Sessionben pedig Zimmerer Tamás. Szép estét mindenkinek, érkezik Fragma hatalmas klasszikusa, maradjatok velem, érdemes lesz, hozom a legjobbakat, hangerőt fel!

És ez a Saturday Live Session, itt vagyunk veletek élőben. Jó magam, DJ Hubik, 22 óraig mixelem nektek a jobbnál jobb szingli party himnuszokat. Tessék beírni a naptárba, 2026. augusztus 20. csütörtök szingli party, Forrás Rádió születésnapi buli a Gastro udvaron DJ Szecseivel, a Mad Dance-es csipendésúval, egy óriás születésnapi tortával és 23 óráig a szingli hölgyeknek ingyenes belépővel és egy hatalmas szabadtéri buli Tata exkluzív helyszínén, új helyszínen a Gastro udvaron, a régi rutin tampája területén. Augusztus 20 csütörtök, várunk szeretettel benneteket, hogy start 21 órakor, ne felejtsétek el, 22 órakor lesz Club Sessionünk is, ahol Zimmeren mixelek nektek majd egy egész órán keresztül, most 22 órától sem áll meg, a szombat este érkezik a Sugar Radio Show és Robin Schulz legújabb összeállítása, nyitott élő SMS Viber számunk 0620 978 978 5, írjátok meg, mi a kedvenc buli zenétek mostanában, mit terveztek ma estére, ki jön a Szigli Partira augusztus 20-án, jó pörgést kívánok, maradjatok velem, Masters

Észeted rá, és szelsen a forrásjátó szombat esti élő mix műsor, a második mix óra következik. DJ Hubik, jó magam, mixelek egészen 22 óráig ATB klasszikusával. Kezdek, majd jön a Depeche Mode, egy régi nagy kedvenc átdolgozásom. Ne felejtsd el, augusztus 20 csütörtök szingli party és forrásjátó születésnapi buli. Tata, gasztro udvar, szabadtéri nagy buli, vendég DJ Szecsei, majd a Meddeszes Csípendél fiúk, egy óriás torta nektek, és a szingli hölgyeknek 23 óráig ingyenes belépő, no meg persze a házigazda Zimmeren, és jó magam DJ Hubik SMS Viber számom, élő műsor alatt továbbra is 0620 978 975. Pörögjön a Classic House, Ecstasy, ezzel megyünk tovább, itt vagyok veletek élőben 10 óráig, maradjatok itt!

és az isteni Depeche Mode. Ez volt a Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsor, amelynek sajnos a végéhez értünk. Az elmúlt két órában DJ Hubik mixeltem nektek. Köszönjük, hogy ma este is itt voltatok velünk, akik úgy döntenek, hogy este inkább otthon maradnak. Nekik jó pihenést, maradjatok továbbra is a Forrás Rádión. Perceken belül jön a Club Session, 22 órától Zimmerer Tamás mixel nektek egy egész órán keresztül, majd 23 órától érkezik a Sugar Radio Show, Robin Schulz legújabb összeállításával. DJ Hubik, jó magam, most kicsekkolok. Jövő héten szombaton újra itt leszünk a Forrás Rádióban élő mix műsorral. Addig is jó éjszakát, ciao,

velünk a szombat estét. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Most a Club Sessionben

szombat estét. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Az óra rezidense Zimmerer.

0: óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5

Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

Plegykák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

sláger, tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

0: egészen Eddig. Jöjjön egy újabb netes kedvenc a Forrás Rádióba.
1: Halló, tesó! Most, hogy megverti mindenkit rapbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó?

minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól